Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes estét, kitartást mindenkinek a melóban. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig ebben az órában is változatosan jönnek. Most például az a blond is, aki pár hete itt a Rádió egy stúdiójában csinált egy exkluzív mixet a Rádió egy hallgatóknak délután. Egy szombati napon egyébként, amikor magyar fellépése volt, 6-tól 7-ig zenélt, nagyon vagány volt. Ez meg az igazi mai slágere. Emperor of the Sun, Blondish, Walking on a Dream itt a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, a páros, ami ebben a formában is már másodszorra mássza meg a slágerlistákat. Jó pár éve csináltak már közösen dalt, és újra gondolták ezt, és gondoltak, miért ne csinálnánk még egyet. Hát csináltak, és ezt is imádjuk. Az aktuális kedvenc, Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a Repeat It, ezt szülítom most itt a Rádió 1-en, picivel fél három előtt.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Milyen jó dalok ezek? Hm? Most egy újdonság Loitól, David Puentes-től, a Golden Summer, de ne feledjük, továbbra is pörög a játék ma reggel Balázséknál az őrült cipős kvíz, aminek most már azért kaptunk egy kis ízelítőjét. Akár lehet este éjszaka googlizni, és ha van egy pici időnk, utána nézni mindenféle a témához kapcsolódó érdekes infónak, ami segíthet abban, hogy akár a 100 000 forintot is bezsebeljük ma. Ahogy ígértem, most Lói és David Puentes folytatja, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: pár perc, és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt
1: lehet. Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, aki üzenne a számunk 0620 311 111, de azért is legyen ez elmentve a telefonba, mert hogy ezen keresztül lehet jelentkezni majd Balázsék őrültcipős kvízire, plusz a konténer játékra is. Bizony. Ő pedig már is DJ Metzger Vicky, a rádió egy DJ, aki pár óráján nálunk zenélt még a World is Line-ban, most a Gabriel Dancerrel hozza a One Kiss, ez az újdonság, itt a rádió egyen.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy olyan előadó, akinek ezen a héten lesz a születésnapja, szeptember 18-án lesz 26 éves. Ez meg a legújabb igazi mai sláger tőle. Alex Warren, akiről beszélek, az újdonság pedig a Fewer Dream, amit már is indítok a Rádió 1-en. How did

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdik, hogy milyen extra tippek vannak a konténerjátékhoz tőlem, hogyan lehet egyszerűbben kulcsokhoz jutni. Hát egyfelől tegnap lehetett, mert ott is kint volt a Corvin Plázánál 10 órától, is ott voltak extra kulcsok, de egyébként a legjobb tippem, hogy tényleg legyen elmentve a telefonszám, hogy bármikor, amikor azt mondjuk, hogy most indul a játék, akkor gyorsan csörögjünk, legyünk tizedikek, mondjuk a rádióeszogent, és piff, már repül is a kulcs a Rádió egy konténerhez, és lehet, hogy pont az, ami nyitni fogja. Ez pedig közben egy újdonság jöhet, Robin Schulztól, a Better Times már indít.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, náluk jön az őrült cipős kvízjáték, amiről a következő órában mesélek. Most viszont mutatom, hogy mivel kezdek mindjárt.

0: Indítom itt a Rádió Egyen a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egy igazi változatos órát raktam megint össze. Jön például nem sokára a Well Hello, a halott pénz, és az Emlékszem Sopronban a hazaiak közül nagy fesztivál élményekkel, előtte viszont egy igazi újdonság. Lost Frequencies, Live It All! Ez a rádió 1.

0: Daily. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádiót, a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Menj, és gondoltam, picit segítek. Taylor Swiftnek 8,5-ös vagy 9-es a lábmérete amerikai számozással. Ez európai méretezésben 39-40. És hogy miért mondom ezt? Nem valami nagyon furcsa indítatás van mögötte, hanem egyszerűen az, hogy Balázsék őrülcipős kvízében ki tudja, hogy nem ez lesz ma a kérdés. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni megint, csak itt a Rádió 1-en, és hát igen, ő természetesen a folyadásban. Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, kellemes éjszakát mindenkinek a melóban, kitartás, ne feledjük, ma is pörög egész nap a konténerjáték itt a Rádió 1-en, lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, ami már most tudjuk, hogy milyen menő ajándékokat rejt, de még kerülnek bele extra dolgok bőven, szóval kulcsvadászatra fel, mellé pedig egyszerűen csak élvezzük az igazi mai slágereket, köztük Legál Lili folytatja, ez a legújabb tőle a Hír mi, amit indítok.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Három vármegye 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat. A kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható. A legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárás alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben apró cseppekre porlasztva juttatják ki. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Momkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Sikerült megfékezni a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. A hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzője,

0: idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 után 11 perccel szeptember 15-én. A névnaposok, az Enikők és a Melitták, sok boldogságot nekik. 6 órától jönnek Balázsék, náluk az őrült cipős kvíz. Egyébként pedig folyamatosan pörög a konténerjáték. És pörögnek az igazi mai slágerek. Most Alexander, Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nem tudom, hogy ki mennyire van képben különböző lábméretekkel, meg lábhoz kapcsolódó érdekességekkel a sztárvilágból, de remélem, hogy sokan azért tudnak ezt azt, mert hogy ilyen kérdések jönnek Balázséknál az őrült cipős kvízben ezen a héten, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Cash. Az jó. 6 órától indul a műsor, addig viszont én válogatok még néhány nagy kedvencet, most például a Train és a Drive-by itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, úgy tűnik, hogy ma olyan 23 fok lesz, ha minden igaz, akkor esőre nem olyan nagyon kell készülni, és még ez a holnapi napra is igaz, sőt, holnap akár 26 fokra is készülhetünk. Yeah! Avicii, Hey Brother, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsék, Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, attól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt, erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
2: Hoppá!
1: Havonta!
2: 4000 euró, 400, ez 1,2.
1: Nagyon mellé lőttük.
3: Én kb. Ennyit költöttem le, 40 szőrös a hónapja.
2: Látod? Ez egy hónap alatt visszahoztam.
1: Ez nagyon nagy hiba volt.
3: Ezt nem is értem. Mindig a rossz irányba ülök a vonatot.
1: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello, Szandi, jó reggel, ciao.
4: Szia, jó reggel.
1: Spanyolországban szemtelenked, ott élsz?
4: Igen.
1: De jó, neked merre? Alicante, merre vagy?
4: Nem tengerpart, az nagyon drága, meg túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó, tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
1: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
4: Nem, mind a kettő.
1: Nem is, hogy a jobbat szereted, levágod, tudod, az első van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
3: Ez mennyire szépenet, ez a magánéletem.
1: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
4: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
1: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, ott mindenkinek volt OnlyFans oldala?
3: Vagy egy hónapszűr oldala?
4: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
1: Ja, értem, és te nevettél ezzel.
4: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
3: Bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
1: Fül, szemöldök.
4: Igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni. Uh-huh. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk, tehát ki találta ki, ez oda nő, valószínűleg oka van, és egyszer sorkáltam, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném, még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
1: Oké, ugorjunk egyet az időbe, megnőtt, oké, hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceketetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy miből lesz pénz?
4: Igen, pontosan, minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezett vízzel és kifésülött a kezdve.
1: Ne csináld, hogy
4: belenyúltam. Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
1: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
4: Igen,
1: tehát, valaki...
4: igen.
1: Látszik
4: igen,
1: az arcod?
4: Igen. Tehát mi úgy van, voltam vele, hogy csinálom.
3: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
4: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
1: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
4: Igen.
1: Vagy...
4: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerába, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
3: Jó, mondom.
1: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Négykor
4: kell. Kreatívnak kell lenni.
3: Jó, figyelj, kérdéseim vannak, kérdéseim. Ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
2: speciális?
4: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, már előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így a családot.
3: Olyan, hogy biciklizel egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya.
4: Megcsinálom.
3: És alatta a hónod alatt van egy baguett, és a francia sapka.
4: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
2: Mennyit csinálnak? Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled
4: ez
2: beszélni...
4: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik. Ami tetszik neki, azt megveszik. Mert... Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
1: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
4: a
1: honlajdon.
4: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg, hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. De és akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
3: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
4: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
1: Tehát címemet nem adod ki.
3: A Balázsék ki tudjuk adni, majd ő elhagyja
1: neked. Nekem borotvált az a
4: baj. Rendben.
1: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
4: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
1: 3-4 ezer euró?
4: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
1: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdul. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
4: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
3: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
4: Nem mindenkiről látok képet, de... Vannak, de egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért az eléggé.
1: Azt írják, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
4: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
1: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, mert arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, ne, nem
4: tudom. Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
1: mutasd erősíteni. Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
3: De hónajad fingani, igen, rendesen
4: igen, vagy csak nyilván a...
1: De hónajad? Tehát tedd be a kezed,
4: nem,
1: és a...
4: Nem, ez a rendes, és közbe fésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
3: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
1: Gyerekek, vág le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt,
4: igen,
1: vagy 400.
4: Igen,
1: megőrülök.
4: És ez hát nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
1: Kopaszra borotvával.
3: Hát vegyél, tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnám. Ja.
4: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolá.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
4: Három év.
1: Három év
4: alatt építettem. Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Tehát
3: itt buktunk el,
4: Balázs,
3: itt buktunk el.
1: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez egészen döbbenet.
4: A lábban hogy... nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a része.
2: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
4: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
1: Egyébként, milyen érdekes tényleg.
4: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
1: Családi
4: tehát,
1: vállalkozás, van egy nővéred, látok, folyamatosan bunyóztok Debrecenben, egy hátsó kertben, és kerestek egy 5-6 ezer eurót.
4: A giantness, az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vígasztalak.
3: Én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
1: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
4: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
3: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
1: Hányan dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-hoz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted?
3: És keresd
1: 10-20 ezer eurót havonta. Na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halálbanális, meg tök unalmas.
4: Nem, mindenki ezt csinálja, kell valami extra.
1: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
3: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy szerintem sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázba meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón, hogy és kérdeztem, hogy ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
1: Jézus, az igazgató az ölembe ülne? Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
3: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
1: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Dini. Na jó van, Szandi. Na jó van. Nagyon köszi, mennünk kell, mert van egy Dekma játékunk. Köszi, hogy elmondtad, tök érdekes.
4: Köszi szépen, sziasztok.
1: Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
4: Okay. Nem.
1: Adózol?
4: Nem. Ugyanúgy vállalkozó vagyok, ja, mint bárki más.
1: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
4: Muszáj, nagyon utána néznek.
1: Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még csak nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesben valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
3: Ez semmi.
1: Mennyire mindenki meg van őrülve.
3: De hogy itt ülök a nagy pénzem.
1: Itt ülsz, és ma még nem tapostál agyon két kis óvodást.
3: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
1: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
3: De birkózás kell, birkó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu. One. Minden pillanat számít.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nugget burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le a 8. évfolyamos tanulók számára kötelező országos pályaorientációs mérést. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából, mintegy 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, melynek célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre, módszerekre. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek, a Skanzenben gasztrosót tartanak. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Momkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: Bence, indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello Feri!
2: Szevasztok!
1: Hello! Nincs még itt. De érkezik, nem sokára be, robog. És elmondja, hogy, hogy nem
3: írt,
1: mi történt.
3: Nem írt, az nagyon gyanús, gyerekek.
1: A gyanús, akkor az azt jelenti, hogy itt van valahol.
3: Nem, hogy alszik.
1: Vagy
3: vagy az inkább azt jelenteni.
1: Vagy nagy
3: erőkkel. Mert ha szokott késni, akkor mindig megírja, hogy jaj, a taxi, jaj, a szemétszállító, jaj, nem indul, jaj, esmi.
1: Oda nézzél! Hát ez így csinálja. Hát ez külön, ki van ezt találva, hogy egy jó érzékel. Na mi van?
3: Kivel mi van?
1: Na mi van?
3: Ej, szexi az új felsője, kisasszony. Halas!
1: Halas!
4: Halas! Halas! Halas! Halas! Jó reggelt!
3: Nagyon menő!
1: Anna, van mézünk!
5: Van!
1: Csinálsz nekem jó teát? Fáj a torkom!
4: Jaj, de jó!
1: Csak szólok, hogy...
3: Mint alszol, vagy nyitott ablak?
1: Hát én ezt a kint alvás, ez...
4: Ez mindig van.
1: Na, ha.
4: Ez már abban maradt.
3: Meddig 7 fokig? Olyan vagy, mint a téli gumi. De az is 7 foknál jön.
1: Fel vagyok szerelkezve, de kint, abszolút kint. Abszolút kint van a kis matracom. Nyomom.
3: Hogy ebbe 10 fokba?
1: Hát be vagy takarva, csak ugye a fejed van hidegben, de nem ettől fáj a torkom, szerintem így a gyerekektől valamit az iskolából egy kicsit összekapargáltam. De semmi baj, kiszaunázom, kiedzem. Jó lesz a gyerekek. Csak szólok. Csak szólok. Ripeljek?
4: Nem tudom. Az a kérdésem, hogy ez valaminek a hát utóélete? Tehát, hogy volt valami durvaság, amit csináltatok? Mert, hogy így...
3: Összehánytad az ágyat, és nem tudsz belefeküdni? Erre gondolsz?
4: Igen.
1: Már most mire...
3: A kint alvás.
1: Ja, nem, hát az nekem egy ilyen nagyon, tudod, ez nyárig, amíg lehet, ez egy nagyon... Én nagyon szeretem, én csillagos ég alatt aludni, meg szabadba lenni.
3: Hát, de 10 fokba értem.
1: Nem, most már beköltözöm azért lassan, de aztán még jön a nyitott ablakos alvás, tehát én ezt nagyon élem.
3: Egy ilyet nyomtam valamelyik szombaton pár héttel ezelőtt, hogy így hazaértünk a BK-val, és hát én nagyon elfáradtam, ha érted, mire gondolom.
4: Ez pont a sziget utáni nap volt?
3: Valami ilyesmi volt, és van egy ilyen kinti kis kanapénk, azon végigültem, és hajnali 3-kor arra ébredtem, hogy a teli hold, érted?
1: Júj, de szeretem!
3: Hát nem tudsz aludni. Hát így elkezdett sütni az arcomba, mert egyik oldalról kitakarta, van egy ilyen pengefalunk, odáig jók voltunk, na ott 2-kor megérkezett, fölbukkant, és 4-ig, amíg bennem ért a fának az árnyékába, addig bele a szemembe. Hát én nem lehet aludni.
4: De nem féltek, hogy a nyest elrágja az ahilleszínatokat?
3: Nem ilyesmi? Meri.
1: Nem jön oda. Nem jön oda, nem
3: azért, mert edzett az ahilleszínunk, és lepattan róla a nyest.
4: Hát már biztos történik, hogy csúlyaság.
3: Hát egyébként nálunk meg a sünök vigyáznak rám, tudod.
4: Jaha,
3: a négy sün ott áll.
4: Én sünpapa, amúgy vágósúlyban van, csak mondom
3: hát neked. Hát elég kemény.
4: Tehát, hogy meddig kell nevelni egy sünt, amíg meg lehet vacsorázni?
3: Szerintem egy év alatt szépre nő. Sünpapa nálunk már érett erre, sünmama már nem annyira, és akkor a 2 sün gyerek az meg még csak vágósul.
1: Tettél ki valamit? Tettél valamit ki róluk?
3: Ja, nem volt, ezt gondolom a múltkori.
1: Ja? Nagyon.
3: Most már csendesebbek.
1: Nagyon jó.
3: Idő elvermelik magukat.
1: Nagyon, nagyon jó. Jól van, gyerekek, oké, hát akkor minden éjszakai dolog megbeszélve, mindenki aludt, mindenki jól aludt, senki nem kelt föl 3-kor, 2-kor, nem volt sűn, nem volt teli hold, nem volt hideg, nem volt meleg, mindenki aludt.
4: Jót aludtunk.
1: Akkor ez jó.
4: Nagy Duma Színházas délután ivászat volt, és szerintem ez közrejátszott ebben.
1: Na, hogy sikerült?
4: 10 évesek lettünk ott a fiúkkal, meg Fruzsival, úgyhogy nagy mulatságok voltak.
1: 10 év, te jó Isten!
4: Bizony,
1: az is kemény.
3: 10 év a pokolban.
4: Nem.
1: Az is kemény.
4: Nagy emlékezések voltak. Voltak nagy pillanatok, és kaptunk a Duma Színháztól névre szóló mikrofont, ilyen hordozó dobozzal, vagy minden.
1: Azt láttam, azt kitetted, menni. Igen.
4: Lakatos az Lacinek a kocsijában van az enyém. Nem akarok erről többet beszélni, de visszafogom szerezni.
1: És ki lett még 10 éves?
4: Lakatos Laci Musimbe, az Ács Fruzsi, a Szabó Balázs, Máté, a Fülöp Viktor, meg én.
1: Azt a
4: mindenségét. Meg Elepeti, mindig elfelejtett. Elepeti.
1: Az kemény. Ennyi túsz.
4: Túszok vagyunk.
1: Ennyi Stockholm-szindrómás.
4: Így van.
1: Az kemény, és akkor nagy ünneplésbe rugás?
4: Aha, voltunk ételek, italok. Ilyesmi.
1: Na.
3: Igen. És már csak ilyen nyugdíjas délutáni műszakot szerveztek.
4: Figyelj, ezek profik, érted? Mert mindenki tudja, hogy este nem érnek rá humoristák. Ugye reggel se érnek rá humoristák. Délután érünk rá.
1: Figyelj, és ilyenkor meghívnak kaját, hoznak piát, vagy mindenki sütett otthon egy kis pogácsát, vagy valami. Úgy vagy van egy ilyen gesztus, hogy akkor oké, gyertek, amit eztek, isztok?
4: Batyus volt. tudom, mindenki itt magának a kioszk nevű étterembe egy menüt, és akkor ott megszól. Nem, hát mindent fizettek persze. Hát.
1: Igen?
4: Volt pénz.
1: Van pénz lóvéram?
4: Van pénzük. Van
1: pénz. Na, akkor rendesek.
3: Hát
1: rendesek.
3: Megtermelitek nekik.
1: Hát ez meg a másik, igen. De ott vannak cégek, akik még ilyenkor se tudott, tehát úgy valahogy, vagy nem érzik. Csinálunk egy partit, mindenki amit hoz, vagy amit akar. Tehát, hogy ilyen, mi van? Tehát, hogy...
3: Batyusbál, ez az összetartás, gyerekek, nincs az a semmi baj.
1: Igen, de gesztus mindenki szinten azért jól esik, valamit. Nem? Hogy így tudod, hogy úgy azért... Na, beszélem, ez tök elegáns.
4: Ugye, én ebben nem tudok veled egyetérteni, mert képzeld el, hogy ugye nekem is egy kis cégem, és ott például sokszor próbáltam már, én ezt apukámtól vettem át ezt a céget, és akkor, mert ugye elhalálozott, és a lényeg, hogy ott az emberek nem szeretik a rendelt ételeket és azokat az ételeket, amit más készít, mert ez a szeretetlenségnek a jelét mutatja. Ők azt szeretik, ha felgyűröd az ingujjalat, és megfőzöd nekik az áfonyás pörkölt.
1: De az is adás, tehát az is egy szeretetnyelv, az se az, hogy hozzatok és eszünk, hanem én csinálok, tehát valamit gyertek ide és együnk. Hát az egy ugyanilyen gesztus szerintem, mintha most elmennétek valahova kajálni. Itt a lényeg az, hogy te adsz nekik valamit, nem az, hogy mi, amit hozol, azt teszem. Ez tök jó. Tehát ugye az áfonyás, a legendás áfonyás.
4: Áfonyás, minden évben megkívánják.
1: Na de beletetted, megfőzted, igen, megcsináltad. Hát ez ugyanaz szerintem, itt is te adtál, ez tök jó.
4: Igen, ők azt szeretik, hogy látják, hogy én is tudok dolgozni.
1: Igen, meg
4: ez hogy... nekik nagyon fontos.
1: Ezt meg hogy össze. Készült valami, amit úgy... Amit...
4: És akkor ülnek a kis székeken, vagy a láncdohányzás és az italozás, és nézik, hogy küzdök a bogácsra. Igen,
1: az áfogyát annyira nem értették, de...
4: Hát nagyon örögtünk rajta.
1: Igen.
4: Hát figyelj, igen, az
3: csak utána mit
4: volt.
3: Kaptál, az a kérdés.
4: Végtelen ami... oldásokat. Végtelen oldásokat, főleg Gyuri bácsi volt az, akinek különböző kritikai észrevételei voltak, de nagyon vicces volt ettől függetlenül.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké, akkor egy-két SMS. Képzétek, már nem vagyok szűz, Szabi 18.
3: Istenem, Szabi.
1: Küldte ezt nekünk, igen. Ez most ebben a pillanatban.
3: Szépet vártál rá.
1: Látom,
3: nincs ezzel baj, az a 18 az még jó.
4: Nem, mindenki egy ribanc, mint te, Feri.
3: Az igaz. Ez és örülünk, 18. hogy velünk osztottad meg.
1: Nagyon rendes vagy, Szabikám.
3: Részleteket, Szabi.
1: Részleteket
3: is. Kisasszony, ez egy örök szerelem, egy éjszakás kaland, ugye ez egy nagy kérdés, hogy ott készültetek-e rá, átbeszéltétek az eseményeket, vagy csak egymásba gabajodtatok egy átmulatot. Milyen nap van ma? Kedd? Hétfő éjszaka
4: igen. után. De ez a hétvégén történt, csak az első nap még a szilencium volt, hogy meg feldolgozom.
3: Én próbálta feldolgozni.
1: Igen.
3: Hát ez igen. Mekkora dolog azért egy fiatal életében.
1: Az nagy dolog.
4: Mert akkor mennyi mindent várunk tőle, nem?
3: Ja, tehát,
1: hogy aztán mennyire nem úgy történik.
4: Én nőként el tudom mondani, hogy a fejembe fel volt építve, hogy ez olyasmire gondoltam, mint amikor lovaggá ütik az embert.
1: Aztán...
4: hogy egy ilyen nagyon, egy ilyen nemesi máz telepszik az embernek így a lelkére, amit ugye soha többé ezt a patinát nem fogja senki megtörni, de hát nem ez van.
1: Fontos kérdés, hogy Szabi, te csináltad, vagy neked csinálták, ugye? Tehát azért azt ne felejtsük el. Azért az egy nagyon fontos kérdés, itt többen azonnal feltették, igen. SMS-ben. Már a vérszívók már azonnal reagálnak, már jönnek a Viber üzenetek, igen. Biztos fizetős
3: volt, vagy se.
1: Igen, nagybácsi átment este kérdezik. Gyerekek, ne legyünk ilyenek, hát örüljünk a sikerének, és jó ez így, Szabi, köszönjük, hogy megosztottad.
4: Hajrá,
1: Szabi, így van.
4: Egy új éra. Tovább. Így van.
3: Aztán igen. Nem ám rákapni. Hello.
1: Igen.
4: Na most 10 évig pus legyen. Ez volt. Most meg volt, akkor most 10 évig, 30 éves korig. Ne halljunk felőled.
1: Igen. Szívesen Szabi aláírás Kazi. Júj, de jó. Nagyon jó kis SMS-ek vannak, gyerekek. Na, aztán de egy ma játékra jelentkeztek, várjatok, még az ráért, tehát szólunk, és jó, de hogy aztán elküldjük a Dejmannak pénteken, hogy hányféleképpen értik és írják le a nevét, hogy a Brandon még kell-e dolgozniuk, vagy átmente a Dejmann, ennek még utána járunk. Igen. És mi van még, gyerekek? Ennyi van.
4: Itt többen jelezték, hogy inzomniát okozott nekik az információ, hogy rá kell nézni az úriemberek kettőre.
1: Na.
4: És hogy nagyon-nagyon sok dopamin termel az a sorozat.
1: Igen, én még mindig nem tudtam tévé közelbe kerülni.
3: De kezd, hanem nézd meg akkor az elsőt, ha belefogsz.
1: Mindenképpen az első évaddal kezdeni.
3: Érthető a második is, de csak meg van olyan, hogy aki erre csatlakozik rá, de azért jó, ha látod.
1: Ha elkezdem, akkor azt elkezdem.
3: Nálunk közelharc folyik most ebben, ugye mi elkezdtük mi is a második részt, és akkor tegnap este ott tartottunk, hogy már csak egy rész van, de ez volt este 10:30-kor, és mondtam Békának, hogy ne nézz, én már nem bírom megnézni le, de hogy én már csak egy van.
1: De még egyet.
3: Hogy ez a sorozat
4: az utolsó rész az ilyen.
3: De az utolsó előtti is, itt az erdős jelent.
4: Az a két rész az olyan végignéz, de kitágolt pupillákkal úgy nézett, hogy...
3: Ezt úgy néztük, és akkor tudod, én mondom, hogy de majd holnap megnézzük, Béka, de rájöttem, hogy sorozatfüggő a nőm.
4: Hát ez maradt neki. Ez maradt neki.
3: Igen, kéne ennyi. Valami más is nyújtani.
4: Igen. Hát az, hogy lehet ugye másnak a függő, és nem, mert neki ennyi maradt is. Én veled érzek, Béka.
1: Megnézem, ha ráfüggök, akkor elkezdem. Csak nagyon nem megy, gyerekek, annyi mindenem van, hogy nem mire telepedek így a tévé elé, addigra így meg is halok. Tévéműsort nézett valaki? Kivel tudom megbeszélni itt a történéseket?
4: Nem sajnos ebben az irányba.
3: Hallgatókkal.
1: Hallgatókkal?
3: Hallga, egyet hívjál fel, aki most megírja, hogy nézte, és akkor vele.
1: És akkor vele elbeszélgessek. Az milyen lenne már? Kimennék telefonálni, és fölhívnék egy hallgatót. Na, szia, figyelj, hogy láttad azt a műsor?
3: Na, milyen volt?
1: A Faudának is új évada van. Gyerekek, a Faudát? Fauda? Senki nincs rajta a Faudán.
4: Nem. Soha életemben nem hallottam róla. Mit tudok a Faudáról? Fauda.
1: Ennyit mondok csak, Fauda. Jó? Az egy másfajta sorozat, mint az Úri emberek. Most jön az új évadam.
4: Mérges hogy... török férfiakat látok.
1: Hát igen, nem feltétlen török férfiak, de igen. CIA, Mossad, Amerika.
3: A baklavát elrontották?
1: Nagyon jó.
4: Nagyon nehéz megmondani egy fénykép alapján, ki melyik nemzetiségnek a tagja, sajnos ez van. De...
1: Jó kép, gyerekek. Jó sorozat. Az is nagyon más. Az, aki látta a Homelandet, meg Brodynak a kalandjait, szerette hasonló. A hasonló sorozat, nagyon izgi. Nagyon, nagyon jó. Niki Fauda. Így van, olyan Niki Fauda, olyan híres.
3: Benne van a baleset is a filmben, jó.
1: Niki Fauda.
4: Az van, hogy sajnos a tél csak egy ilyen nagyon durva, hát én 9,1-et kapott a port.hu-n, amit nem is szabad figyelembe venni, de ugye nézzük az IMDb-t, ahol 8,3, hát sajnos az úri emberek ennél előkelőbb sorozat.
1: Igen. Jó, hát nem verseny, csak mondom, hogy más, itt valaki megkérdezte, hogy ez az más típus,
4: nem?
1: De...
4: Valóban? Nem az?
1: Azt én nagyon szeretem. Oké, gyerekek, már mennünk el 28-kor, megyünk akkor, jó? Lehet jelentkezni játékra, de egy pontnal még várjatok, hogy ne árasszátok el az SMS falunkat, és jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
7: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
0: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: nem segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek, a Skanzenben gasztrosót tartanak. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dom téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 3-7 lesz pontosan, 2 perc múlva, időjárásunk.
2: 20 fokok, napsütés, aztán megint jön az.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
1: Adják vissza az indiánnyarunkat, gyerekek. Legyen még ez a 23 napsütés.
2: Az van ma.
1: Érkezzen, ez érkezzen meg, és legyen. Igen, 24,
4: ez van, nem
1: 26.
4: elég indiános neked?
1: Én ezt szeretem, de ez a 23-25, ez nagyon. Ez nagyon jónak tűnik. M0-ás baleset miatt szintén áll az M4-től az M5-ös irányába. Vecsésig szörfös küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, ez... ez most már állandó lesz. Ez állandó lesz. Tehát az M0-ás baleset. Hát, hogy tudod, baleset van, dugulás van, be kell olvasni, szeptember van, ezek most már így jönni. Jönni fognak, úgyhogy. Mit hoztál, Anna, mi újság?
5: Minden oké.
1: Minden oké?
5: Minden oké.
1: Hogy vagy reggel, ma reggel?
5: Képzeld el, jól vagyok, elkávézgattunk Zsüllel, megbeszélgettük a világ folyását, kérem szépen.
1: Na,
4: nagy dolgok. Szóval,
1: nagy dolgok?
5: Persze, mindig így megvitatjuk a dolgokat Gyulámmal. Mi volt, hogy telt a délután, mit látott, én mit láttam.
1: Fel vagy készülve a kulcsos játékra, a Dejma játékra, a mindenre?
5: Mondtam Vikinek, hogy a Dejma játékra több férfi jelentkezik, mint nő, és ez tegnap is így volt.
2: Csak most, ilyen akik rendesek eddig... vagyunk, ugye gondoskodni akarunk asszonyainkról.
5: Eddig beszéltem, már jelentkeznek a játékra, mind kivétel nélkül férfi volt, pedig azt gondolnám, hogy egy Dejma játékra több a csaj jelentkező, de nem?
1: Tök jó. De ez azért
4: a spúrság miatt van, amiért vannak, ugye?
5: Azt mondod,
1: igen, nem akarnak abszolút költeni, jön a nem tudom, a szülinap, névnap, mit tudom én, mi jön, és nem akarnak költeni. És akkor meggyerik inkább a cipőutalványt.
5: Esküszöm.
1: Egyébként egy 100 rongyos cipőutalvány, az nem rossz, nem?
5: Hát azért az nagyon
4: jó papucsot.
1: Azért az, abban már veszel legalább egy fél pár valamit, igen. Dikma játékra jelentkezik.
5: Dikma. Hát igen.
1: Igen, Dikma játékra. Na jól van, oké, szóval... akkor fel vagy készülve a rohamra.
5: Abszolút.
1: Jól van, akkor jöjjön egy játékos, és aztán megnézzük, hogy mi van. Szólni kívánsz, Zsűr?
6: Ebben a hónapban még nem nyert hallgató.
1: Oh! Vigyük már végig, gyerekek, vigyük már végig. Szívjátok már föl. Viszont magatokat.
4: Nem nyert még hallgató.
1: Nem, a fekete fél, igen, nem, de még...
4: Én is itt vagyok.
1: Igen.
4: Erre nagyon kevés...
2: Hogyan?
1: Igen. Vigyük már végig úgy, hogy megnyerünk egy teljes hónapot. Hát ne csináljátok már.
4: Nem fog nyerni a hallgató. Ezt kimondtok hangosan.
1: Szétstresszeljük. Szia, Gréta!
7: Sziasztok!
1: Hello, Gréta, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
7: Minden szuper. Budapestről telefonálok, de egyébként Nagyvárosban lakom, csak már a munkahelyemen vagyok én is.
1: És a Mohunál dolgozol?
7: Igen, a Mohunál dolgozom.
1: Betűsz egy ilyen automatába egyébként... belülről, és veszed el a műanyag üvegeket.
7: Igen, és én adogatom az 50 forintosokat.
1: ez király.
4: És előtte abban az automatában dolgoztam, mert a kezedet kellett betolni, tudjátok, egy nagy száj volt, és megmondta a jövődet.
1: Júj, de szerettem azt. Igen. Nagy
7: előtte pedig én írtam a jövőre.
1: Igen.
7: A cetliket. Oh. Viszont egyébként amúgy az fontos, hogy amúgy én nem annál a Mohunál vagyok, két külön cég van. Mind a ketten Mohu vagyunk, viszont van a Mohu Mol, meg a Mohu Budapest. Mi az erőműhöz tartozunk.
1: Ti az erőműhöz tartoztok.
2: Mit bonyolítjátok? Így se értjük az egészet, hogy mi zajlik.
7: Pont ez a cél.
2: Ja,
7: ez egy ötletet.
2: Értem, ez egy játszázás.
4: Egy Mohu.
7: Ez egy játszázás. Igen.
1: Nagyon jó, Mohunál, aha. És 10 éve hallgatsz bennünket, és többször próbáltál már játékba kerülni, de még nem sikerült.
7: Így igaz.
1: 10 éve folyamatos próbálkozás jelent?
7: Nem, nagyjából 10 éve 3-szor próbálkoztam, annyira nem vagyok kitartó.
1: Aha, ez kemény azért vanna.
4: Jó, mindegy, most úgy fogjuk mesélni, hogy minden évben 100-szor felhívtál.
1: Igen, ezt mi
7: így mondjuk. Jó, terjedjen el ez rólam, hogy minden nap többször hívlak titeket.
1: Nagyon jó. Jól van, oké. És mi a helyzet, kit választott a játékra?
7: Téged választottalak, Balázs, mert tudom, hogy nagyon szeretsz játszani.
2: Na, imádja.
1: Én nagyon szeretem is ezt a játékot, meg aztán annyira szeretem, hogy aztán csak úgy várom, hogy minden reggel játszassak, hogy de jó.
7: Alig várod, igen, hogy valaki kiválasszon.
1: Igen.
7: Jó, annyi, hogy biztos, hogy nagyon béna leszek, úgyhogy jól le tudsz alázni.
1: Na. De nem akarlak leállni, nyerd meg, én vagyok a legboldogabb, adok egy ajándékcsomagot, kapsz egy Protexin csomagot, és akkor szépen elballagsz.
2: Most, hogy elmondtad, igen, hogy nyerjük meg az egész hónapot, mi?
1: Igen. Rendezz a bérplatára, de mi a hónapot meg akarjuk nyerni.
4: Igen, az a baj, hogy a Balázs nem az a fajta állat, aki ezekre a döglött vadakra megy rá, hanem aki azt kell, hogy legyen valami rettenetesen elharapózott egód, amit erre ugye érdemes rámenni.
1: Igen, ez így nem, ez így kedves volt. Igen, kedves vagy, aranyos, igen, meg is adod magad, mondod, hogy úgyis kikapsz, ez nem. Ha valaki bejön és nagyon arcoskodik, ott ugye elkezd kinyílni a szemem.
4: Legyen flagma, Gréta, mondjál valami flagmát. Flagmázz be.
1: Na?
7: Nem voltam DJ ott, mert annyira nem érdekelt.
2: Oda szúr, ahol a legjobban fáz.
1: Azt a mindenségét neki.
4: A diundusom központban.
2: Igen, igen, pont egy darab jegy maradt, ugye igen. Az lett volna, amit...
1: De betaláltam. Na jól van, jól van, jól van, jól van, oké. Na nézzük akkor, hogy hogy megy ez a játék, jó? Ügyes legyél, nagyon számítanak rád a hallgatók. Ne ronsd el, figyelj oda, csak szépen óvatosan. Ha megnyered, rendben. Akkor megnyerted nekik a hónapot.
7: Rendben.
1: Jó?
2: Állj, amit gyere, kapni fogsz, állj elbukodnat, figyelj!
1: Nem fogja.
2: 3-2, tessék!
1: Készültél kérdéssel? Itt vagy?
7: Készültem.
1: Hallasz?
7: Készültem. Itt vagyok, hallak.
1: Na,
7: a
1: mi a kérdés?
7: Kérdésem az lenne, te szoktad gyűjteni egyébként a palackokat?
1: Hát, megmondom őszintén, hogy kevésbé foglalkozom ezzel, tök őszintén. Megmondom, hogy lusta vagyok ez. Te gyűjtöd?
7: Képzeld el, én is lusta vagyok hozzá.
1: Kidobod, vagy mit csinálsz?
7: Odaadom általában.
1: Na, de kis jótékony vagy. De kinek adod?
7: Akik sorban állnak az automatánál.
1: Oda viszed, és akkor ott elosztogatod?
7: Oda viszem, és ott elosztogatom. Oda adom mindenkinek.
1: És örülnek neki, vagy mit szólnak? Mit mondanak?
7: Örülni szoktak. Uh-huh. Örülni szoktak, általában megköszönik.
1: Megköszönik. Aha. Mit csinálsz szabad idődben?
7: Kicsit. Kétkedve.
1: Mi a hobbid, vagy mit csinálsz? Mit csinálsz a hétvégén?
7: Szeretek edzeni.
1: Mit edzel?
7: Rendszeresen járok sportolni. Futni szoktam.
1: Futsz?
7: Szerintem azok fussanak, akiket kergetnek, de közéjük tartozom.
2: Jó! Gyerekek, ez szép volt!
1: Hajrá, hallgató küldték! Jól van, Gréta, meg vagyunk, le is telt az egy perc, ügyes vagy.
7: Hát szuper, azt hittem nehezebb lesz egyébként. Mondjuk elevickéltem, tehát azért igen, annyira nem.
1: Igen, igen, de rendben volt, elevickéltél ilyen
2: kis. Nem voltak benne nagy csendek, meg nem. Nagy szókeresések, nem volt ennek semmi baja.
4: Nem, de tökéletesen átjut az energiája Grétának teljes mértékben.
1: Így van,
4: lehet abszolút. Érezni, miben vagy, és nagyon szurkoltam.
7: A nihil higgadság.
4: Igen, azt szeretném kérdezni, hogy van már ilyen beceneved az automatánál, te vagy a palackpápa, vagy valami hasonló, hogy kimész az embereidhez, és megáldod őket néhány palacka. Tessék, itt vannak, nekem nem kell.
7: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet lenne. Sajnos nincsen még, pedig lehetnék sekrestés is.
4: Ez nem elég méltó. Ezen még dolgozunk egyet. Ne egy kis tűrű.
7: Jó, ezen mindenképpen dolgozunk el.
4: Na, de valami.
1: Na figyelj, ezt megmutatjuk, mert van egy ilyened is.
3: Gratulálunk! A nyereménye 30.000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Na?
7: Nagyon szépen köszönöm, végre rendben lesz a bérrendszerem.
1: Az biztos.
4: Láttuk, hogy voltam úgy ebből baj mostanában egy Hyrox versenyen, úgyhogy odafigyelj magadra.
1: Igen, azt majd mindjárt meg.
7: Rendben.
1: Ne felejtsük el, a halál a belegben kezdődik, csak mondom, úgyhogy...
7: Ez így igaz, a halál a belegben kezdődik.
1: Ez egy fontos mondás. Küldünk mindenneket, köszi játékot!
7: Köszönöm szépen!
1: Hello, hello, hello, hello. Péter azt írja, utoljára a választások miatt izgultam ennyire. Palackok Teréz anyukája. Jó játszott, ügyes volt, jó volt, kiúszta az egy percet, megérdemeltem.
4: Tehát akkor a mai napon meg is szűnt ez a dolog, hogy a hallgatók nem nyertek.
1: A mai napon véget ér az, hogy nem tudjuk úgy behúzni a hónapot, hogy csutkára ólire, hanem egy nyereségük van, és nekünk van azt hiszem 13 vagy 14 valahogy.
2: Jó, hát azért 15-e van. Hello,
1: hát azért hát a... 13 egy 15-én belefér, vagy a... 11, bocsánat, 11, ugye hétvégék is vannak benne.
2: Ez azért, nem szar.
1: Hát azért nem állunk rosszul.
4: Persze.
2: És lehet jönni ezzel az egy nyomorú győzelemmel.
4: Egy nyomorú győzelem.
1: Igen, kivel vagy? Kivel vagy?
4: Hát. A jó Istennel. Csak neki tartozok elszámolásra, jó?
1: Igen. Kellett meg kérkedni, hogy nem volt még senki, aki nyert. Hát ez így van. Így
4: mindig jártunk. A hencegés hozza meg amúgy a vesztes. Mindig ilyen. A henciket.
1: Arcoskodsz elbukod. Ez így van. Egyébként szívesen adunk ajándékcsomagot is, meg vigye a Protexin Balance-t is figyelj, és akkor tegye el a kis bélflóráját, úgyhogy...
2: Annyi van így, mint az állat.
1: Így van. Vigyétek. Nem rossz, de nem is tragikus ír egy hallgató, és valóban ez volt. Na, megbeszéljük majd ezt a versenyt is?
4: Nagyon vicces, hogy írtak. Hyrox. Ha versenyzel és köpsz egyet, akkor kizállnak. Ő meg... És a szőnyegre.
2: Az a igen, az nem lehet köpni. És miért nem vezetik be a fociba is?
4: Hogy nem lehet köpni, mert fű van.
2: Igen, mert mindig az. De mindig az van, hogy ahogy a kamera ugye pásztáz, és ha valakire rámegy, az biztos, hogy azonnal csulázik egy retteneteset.
1: Igen, mert érzi, hogy rajta van
2: igen,
1: a kamera.
2: Igen, ugye? Egy ilyen kamerafüggőség van, már nyomod
4: így van. Én a kérdés, csütött a kérdés, mert egy ilyen Hyrox teremben szoktam csinálni ugye Bencével, és ettől van, kialakul bennem, hogy fals ego azzal kapcsolatban, hogy én is Hyroxozom. Tehát ugye nézze, hogy ők csinálják. Nem. És akkor ettől most úgy azt gondolom, hogy kicsit én is ezt csinálom.
2: Mi a Hyrox?
4: az egy ilyen összetett gyakorlat, a CrossFitből vált ki, és az a lényege, hogy felváltva csinálják a gyakorlatokat, de van benne 8 km futás feldarabolva egy kilométerekre, tehát 8x1 kilométer.
2: És
4: van közben benne...
2: meg gyakorlatokat csinálsz.
4: Igen, igen, és akkor van benne ilyen nagy medicinlabdadobás, szánkóhúzás, szánkótolás, 8x1.
1: Lefutsz 8x1-et?
4: Hát nem én, hanem
2: csinálja.
4: Akik ott
2: csinálják. Csak ott oda jár be a terem.
1: Ja, igen, bemész le, és nézed őket egy
2: órára.
4: Igazad van, velük vagyok, miközben ez történik. Ott vagyok, igen, igen.
2: És ott
4: ez kicsit az enyém is.
8: Te lefogszál 8x1 kilométer.
4: Legyalogolni le tudom, egy ritmusos sétával.
1: Meghalnék konkrétan. Meghalnál
2: már, hogy nem halnál?
1: Nem bírok futni, nem szeretek, hogy gyűlölök.
2: Az más, hogy nem szeretsz, tehát azért, na.
4: De ők máshogy futnak, és...
1: Összefossa magukat.
4: Igen, igen, igen, kicsit más a kenőanyag.
1: Igen, de, és köpni nem lehet.
4: Nem lehet köpni, nagyon sok mindent nem lehet, mert odafigyelnek, hogy ott a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak, szép állapotban.
1: Jó, akkor erről majd beszéljünk, mert itt azért történtek nagy dolgok.
4: De látod, hogy néznek ki ezek az emberek amúgy?
1: Én most az összefosott csajt láttam.
4: Jó, de most
1: ha mindenki így néz ki, akkor én szeretem ezt a versenyt.
4: Ugye az van, hogy az összefosott csajra a fost az, hogy távol is, de elvizuálisan, és csak nézd meg a testalkatát, hogy ezek
1: szívizom. Ja, brutál, elképesztő, elképesztő, elképesztő izmosak és elképesztő erősek. De...
4: Eveznek is, minden? Na, tehát egy ilyen összetett dolog, és akkor... az benne, ami miatt rákapnak az emberek, hogy amúgy így kvázi könnyűnek látszik. Tehát lehet az a toxikus gondolat, hogy te erre képes vagy.
1: Hogy meg tudod csinálni. Igen. És aztán kiderül, hogy nem.
4: És aztán elkezdett csinálni, és akkor rájössz, hogy hát ez...
1: Azért ez egész más.
4: Egy kólát valaki? Na, igen, szóval hát nagyon nehéz.
1: Na, igen. Jó. Na jó, van, megnézzük majd a videót. Én ezt ma reggel láttam. Szerintem nem tudom, hogy lenne az adrenalin szint, hogy ne álljak meg, ha közben összefostam magam. De majd beszéljük meg, hogy ki hogy döntene ebben a helyzetben. Jó? Tehát életed versenyét futod. De ugye ez a bizonyos kérdés, hogy nem érzel életed végig szagokat, vagy te vagy szarszagú. Ez egy nagy dilemma, hogy az ember ilyenkor mit csinál.
2: Ebben nincs dilemma, ő volt szarszagú.
1: Ennyi. De. Tulajdonképpen ennyi. Igen. Igen. Hiába, hogy izmos, halábot hígfos. Köszönjük szépen. Ez...
4: Összefoglalta a témát.
1: Ez Simi nagyon szépen. Simi nagyon szépen összefoglalta. Ja, durva egyébként meg már, hogy milyen sportok alakulnak ki, miből nem, hogy akkor itt aztán ebből kiválnak, és akkor itt aztán burpeeznek, meg nem tudom, mit csinálnak, de hogy akkor ez már nem crossfit, hanem ez már a high dog, szóval, hogy már követni se tudod, hogy
4: már
1: mi van.
4: Már unják a crossfitet, és akkor elmennek ebbe az irányba.
1: Igen.
4: Igen, de amúgy tényleg jó. És akik csinálják, azok ilyen jó arc emberek. Tehát, hogy minden sportnak van egy ilyen közössége. És én szeretem ezt a közösséget, ezek jó arcok.
1: Jobb arcok, mint a gyúrósok?
4: Más. A gyúrósok miért
2: most miért bajod a gyúrósokkal? A barátaidat támadott hátba?
1: Nem, a gyúrósokat sose bántam, de...
4: Mafiózók nincs telenek, ők a gyúrósok.
1: Igen, mafiózók, autóreperek, leszakadt vállalkozók.
4: Igen, ők. És én nagyon szeretem ezt a közeget is, ebben is megtalálom magam, de ez egy kicsit más, ez a Hyrox. Ez a feldolgozatlan traumák, a beilleszkedésem való képtelség.
1: Igen, igen. A bizonyítási kényszeres 40-esek, amíg mindig nem vagyok elég, de ha ezt megnyerem, akkor elég leszek, című drive-on futók.
4: Szerintem azok az emberek járnak erre, akik nagyon szeretnek jól lenni, és ettől tényleg jól vagy, ettől az edzéstől. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon stabil lelkivilágot biztosít.
2: Ha ezt túléled, itt olvasom, hogy mit kell csinálni, persze, hogy stabil a lelki világod.
1: Futnak két, 30 kilós kettlebellel futnak.
2: Arra. Nem, futni csak simán futnak.
4: Nem, gyalogolni kell vele, van ez a farmer's carry.
1: Fölemeld a kettlebellt, és azzal kell menned.
2: 200 méter.
4: Ezt én szoktam csinálni.
1: Ez a kislánynak olyan karja, hogy level egy csicskalángost, hallod?
2: Hogy véged van.
1: Megbolondulsz, tehát hogy soha nem hallasz többet arra a füledre, onnan kaptad.
4: Az emberemért bántod. Mondom neked.
1: Hogy micsoda?
4: Az emberemért bántod, de amúgy tényleg van ez a...
2: Azt hiszem, oda jársz, még nem tartozol oda.
4: De oda tartozok, és majd ők is meg fogják mondani neked. És olyan,
1: én tegnap elmentem a Népstadion mellett, hogy mi az, de még azért nem vagyok a válogatottban. Tehát csak arra mentem autóval, és láttam a Puskást, érted? Én azért még nem éreztem magam a szobó mellett ott a válogatottban. Csak mondom, hogy lejátsz abba a terembe, de nem tudom, mit csinálsz ott.
4: Sok olyan csoport, hogy próbálsz dörglőzni, ahova szintén nem tartozott, Balázs.
1: Tulajdonképpen sehova.
4: Igen, igen. Hogy beszéltük erről, szeretnéd. Van még benne potenciál. Így van. Szóval, hogy jó, és viszont azt én szoktam csinálni, meg a szánkót is szoktam tolni, meg a kötőbet is viszem körbe. Meg ezt a skierget is? A skierget azt nem szoktam csinálni.
1: Skierget kell tolni? Ez valami IKEA-ban meg? Ez valami IKEA verseny?
2: Ez a töltött húsgolyó. Skier.
1: Gyerekek, az van, elmondom nektek, mi van. Bárki csinál ilyet, hogy crossfit, hogy hájdok, ezek mind nagyon megérdemlik, mert ezek már ilyen emberfeletti határteljesítmények. Szóval, hogy ez ilyen...
4: Nincs bírás ezekkel.
1: Nincs, ezek egészen elképesztő, hogy mi csinálnak, meg hogy húzzák a kötelet, meg dobják a labdát, meg szóval tényleg ezek a gyakorlatok azért egészen elképesztőek. Igen. Eszter, ne hagyd magad, piszok vagy, Balázs!
4: Majd a Hyrux-os barátaim elintézik. Egy szkiergel a nyaka körül fogják megtalálni.
1: Igen, egy ilyen kötéllel legyen
4: rá. A stadion parkolójában.
1: Lemeztelni te talsó testem.
4: Igen, a segedre lesz szíra majd.
1: Igen, ez senki mellett
4: van. Neked.
1: Igen. Na jól van. Jövő mindjárt, jó? 2 perc, pontosan 7 óra, ha van bármi az utakon, küldjétek, vagy ha láttok valamit, hallottok valamit, aztán majd mondjuk a játékra jelentkezéseket, ugye minden szépen a maga idejében. Itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Mastercode.
5: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
6: Háj!
5: Jó, most már jöhet a nap.
7: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval. A városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
11: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
12: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
14: Építkezik? Felújít? Ki használná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját élet.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál, a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Meghalt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzet Művészedíjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a Mafilm segéd operatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett. Köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt. Három vármegye 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat. A kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, latós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható. A legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárás alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben, apró cseppekre porlasztva juttatják ki. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázs!

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
1: Hello! Hey! Nem baj, majd az Eszter homlokáról lemászik.
2: Hey, amúgy, ez, ha most egy játszótérre lennék, már hazamentem volna, csak ennyit mondom.
0: Csak elnézést kérek.
1: Nem, már kiüldözted volna a játszótérről.
0: Azt a mindenség.
2: Ez nekem vírusosnak hangzik.
0: Ez itt van, ebben van, volt minden. Úgyhogy...
2: Tessék itt a gyógyító csiamagod.
0: Köszi a csiamagbaj. Csiamagbaj helyre tesz. Igen, itt vagyunk. Itt vagyunk gyerekek, és már is folytatjuk, zsebkendő is van, minden van, méz is van, tea is van. Hát, ha ma nem gyógyulok meg, soha nem gyógyulok meg. Itt vagyunk, nincsenek zenék, Jézus Isten, mi lehetett az értekezleten? Hogy? Ki az, aki ennyire bennfentes? Ti ilyeneket is tudtok, hogy mi értekezleten voltunk, és összeteszitek, hogy voltunk értekezleten, és nincs zene?
3: Megint nem volt zene.
0: Ezek nagyon figyelnek.
2: Megizelték, hogy nem szerettek a zenét, és akkor azt mondtuk, hogy... Meghallgatott a kívánságot.
0: Ez kell. Ha mi kellünk, akkor itt vagyunk, akkor egyétek meg, amit főztetek. Akkor nem zenélünk. Ha nem akarjátok, nem zenélünk.
2: A semmiről beszélés képességét fogjuk fejleszteni.
0: Igen. Akkor most beszélgetünk inkább a semmiről. Bár úgyis jók vagyunk igazából. Kifújom az orrom szép lassan.
2: Na hát...
1: De hogy legalább sem. Csak egy 10 centit.
2: Még mindig inkább ez, mint a Katy Perry.
0: Egy orrfújás, vagy 10 Dua Lipa, akkor mi megnyugtatunk. Még mindig arra szavaznak, hogy akkor inkább igen. Jó, nem akartok zenét, akkor nem lesz.
2: Minőségi műsorkészítés fog zajlani mostantól. Nem hagyjuk, hogy a különböző negatív trendek befolyásolják az életminőségeteket.
0: Így van. De hogy tényleg megjegyzik, ma is lendületesek vagytok, semmi zene, Szabika írja. Eltűnnek a zenei gyerekek, kiírtjuk őket.
1: Megkapjátok 10 után.
0: 10 után megkapjátok őket, innen most nekünk ki kell írtani a zenéket.
2: Így van.
0: Kiadták nekünk parancsba itten a tulajdonosok, hogy akkor beszéljünk, úgyhogy beszéljünk. Kifejezetten gyűlölöm a zenét, írja valaki. Látod? Tehát azok a visszajelzések jönnek, amik a kutatásból jönnek, hogy nem akarnak ezek zenét hallgatni.
1: Jó, kérdezz meg, mert ez most így irányított kutatás. Kérdezz meg a hallgatók, ki az, aki szeretne zenét.
0: Mert akkor arra megírják, hogy én.
1: Igen.
0: Vagy azt hívják, hogy én se.
1: Ezt hívják irányított kutatásnak. Te kedves hallgatók, van köztetek olyan, aki most szívesen hallgatott volna egy zenét?
0: Na tessék.
2: Jó, mondunk példákat.
1: Nem kell példa, csak így, hogy...
2: Lady Gaga.
0: Dua Lipa.
2: Katy Perry.
0: Vagy... Kamrád.
2: Vagy az arcüreg gyulladás a Balázsnak.
0: Na tessék.
2: Ebben lehet választani.
0: A kadálcsörgés és a csámcsogás. Na tessék, így.
2: Nagyon jó teszem úgy az AI szerintem a hallgatóknak a hozzáállásához, mert már el is készült például az én Szűz Mária verzióm. Ami hát ugye...
0: Igen, az
2: véleményes.
0: Igen. Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
1: Jaj, de jó!
0: Ez milyen jó!
1: És nem szól a főnököd?
0: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
1: Nulla.
0: Hiszen
1: kész.
0: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
2: beszéljünk
0: akarok.
2: Beszéljünk erről, beszéljünk a hétköznapi apró lázadásokról, amiket magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
0: De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
2: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez.
0: Igen, hozzászoksz.
1: De az elején a prést senki nem kívánja.
2: Nem, nem és úgy, hogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
1: Na, de mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
2: És nem lehet igaz.
1: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
2: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktatod hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most azért összes területén csak megfelelni.
0: Igen, hogy csak az van, hogy megfelel. Vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
1: Na jó, de hogy csak az
0: munkaerőként, lenne... vagy munkavállalóként szintén.
1: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
2: De hogy nem mindenből kéne kicsit csekkolni, csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyék észre, hogy kicsekkoltál.
0: Igen.
1: De a gyereket sír egy órája.
2: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtét közben nem szoktak rágyújtani. De rá szoktak, hogy kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel. Ugyanezzel a...
1: Szép példa.
2: Így van. Így van. Tehát, hogy minden, mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
1: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
0: Hát a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
2: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a megint Malcolm című sorot, nem a Malcolm, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek, vagy Malcolm, mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
1: És nem vették észre.
2: Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
1: Mit csinált közben?
2: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidám Parkba, elment hotdogevő versenyre, ami az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
0: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez.
1: Járna
0: és
1: ez
0: mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor tulajdonképpen már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
2: Kicsit megrázt az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
0: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
1: Semmi. Ja, az ég egyat a világon. Amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
0: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Mindegy. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi ravigába a fejünket.
2: Szerintem például ez a reggel 8-ra beér, és ez szerintem egy hülyeség. Tehát ezt nem is kéne erőltetnünk.
0: Én nagyon szeretném, ha így lehetne.
2: Ugye?
1: Na, például itt.
0: Ha ez például menne 8-tól 10-ig, rendben van.
2: Én lennék a legkedesebb kadét az egész világon. De igen, de hogy attól függetlenül azt gondolom, hogy azt mondom, hogy késsel reggel, amikor tudom, ilyen nagyon intenzív, főleg egy szülőnek az élete, hogy most a 15-20 perc elcsúszik. Hát ez kit érdekel?
1: Amúgy? Hát a munkáltatódat. Valószínűleg, mert ráadásul ilyenkor az van, hogy ha elcsúszott 20 perc, aztán nem fogod a végén hozzárakni. Jó, jaj, hát nem kell a gyerekért.
2: Borravaló, úgy hívják.
1: Köszönjük.
0: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Na? Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában, hogy nem csinálsz, amit akarsz, csak egyszerűen nem kell olyan dolgokat megcsinálni, amit nem akarsz. Nem? Ez egy jó mondás.
1: És a való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? A melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
0: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
1: Igen, persze.
2: Igen, azért az nem tud teljesen menni.
1: Az egy jó.
0: Mert az akkor egy jó dolog azért az. Tehát, hogy az vagy olyan szerencsés, hogy valahogy úgy orientálottál, hogy az lett, amit szeret, akkor azért az egy könnyebb lét, mint bemenni
2: de
0: minden nap
2: a mondatot,
0: úgy, hogy gyűlölöm.
2: Amit mondtál, ha vagy olyan szerencsés, hogy véletlenül úgy orientálódtál, hát ezt kell kivenni az egészből. Nem lehet véletlenül orientálódni. Azt kell csinálni, hogy meg kell ismerned magad a 20-as éveidben, és a 30-as éveidben olyan munkahelyen dolgozni, ahol már olyan dolgok történnek, amik téged éltetnek, nem pedig leépítenek.
0: Oké, csak mondjuk vagy elvégzel egy orvosit, elvégzel egy ügyétképzést. Ott azért 30-40 évesen simán kipöröksz és kiégsz, ott azért már nem tudod csak úgy átcsekkoltatni magad máshova. Tehát én arra gondolok, hogy valamikor szeretted.
1: Rengeteg.
2: Hát csak a Várkonyi Andra.
0: De ki van?
1: Ja. Na, ugye, jól döntött.
0: Igen, hogy átcsekkolt egyik foglalkozásba másikat. De hogy tehát, hogy nem feltétlen tudsz azért úgy ugrani,
1: nem,
0: de közben
1: tudsz,
0: baromira ki vagy égve, nagyon el vagy fáradva, de azért mondjuk egy doki, vagy egy jogász, vagy egy ügyész, azért, vagy egy ügyvéd azért nem vált olyan nagyon
2: könnyen. Dehogy nem, hát reggel, figyelj, Duma Színház, mondom akkor, Litkai, jogász, kap, jogász.
1: Csinálták?
2: Persze.
1: Igen,
0: dolgoztak
2: rendesen. Igen, hát a Litkai most benne van ebben a környezetvédelmében.
1: A kapot nem, hogy tudod komolyan venni a kapot, mint
2: a kap, meg van egy ilyen komoly arca amúgy. Igen. És az a durva, hogy a hétköznapainkban komoly, mint vicces, sajnos. De hogy ezért, nagyon szeretem, de tényleg van abszolút komolyan lehet lenni. Akkor ott van Fruzs, ő is pszichológus, akkor ott van Denis, ő, hát ezt nem tudja, mit csinál.
1: De ott van, volt benne nálunk, emlékezetek a Travelinára, aki ugye ilyen nagy utat utazó blogger lett. Ő középvezető vagy vezető volt
0: valami
1: irgalmatlan multicégnél. Ott van a Cheese sajtműhelyes Anita, ő is volt bent, aki a francia sajtvilágbajnokságot megnyerte. Ugyanilyen felső vezető volt, azt mondta az egyik nap, hogy szevasztok, elment.
0: Jó, ez a ritkább,
1: igen,
0: sajnos.
1: De azért, mert nem merjük meglépni.
0: Meg lehet csinálni, igen, de a legtöbbekre vár azért az, hogy kiégnek, elfáradnak. Beletörődnek, szűkül a mozgástér. Ezek nagy váltások, és ezek tök jók. Ezért beszélünk ilyen típusú emberekkel, hogy hát, ha valakinek erőt ad, igen. Ma a legfontosabb érték egy munkahelynek a work-life balance. Ebben igaza van a Gen Z-nek, mert az élmények kihagyását bánja meg életé végén a legtöbb ember.
1: Work-life.
0: És a Gen Z az azt mondja, hogy már nem, akkor nem a munkáról szól az életet. Ahogy nekünk még igen, az ő generációjuk már nem azt tartja élete középpontjának, hogy a munka.
1: Mi még ebbe kicsit beleszocializálódhat.
0: Tessék?
1: Az a baj, hogy semennyire nem tartja már a munkát.
0: Jobban kijelöli a határa, itt nem dolgozik. Nem.
1: De.
0: Vagy nem csinál olyat. De egyébként a jobb munkai körülményeket ők teremtik meg, az értékesebb fizetéseket, az ő harcuk vívja majd ki, hogy az utánjuk jövő generáció az már egy jobb helyen fog dolgozni. Mert ő azt mondja, hogy ilyen körülmények között ennyi pénzért nem csinálom. Nem? Tehát, hogy...
2: Figyelj, most nagyon felbosszantottak közben egy SMS-sel. Ha késve jössz be a gyerekkel, mi már nem engedjük be, hogy szoruljon a hurok. Egy óvoda.
1: Tanuljátok meg, figyelj, gyerek is, meg szülő figyelj is.
0: Fú, de gázhely lehet az.
2: Most felírom a telefonszámodat.
0: De nem akarnám, hogy...
2: hívni szünetben. Igen. Gondolom, nem telefonozom, mert óvodapedagógus vagy, és már 7 óra 20 van.
0: Ú, de jó, hogy nem ilyen ízébe jártél.
2: De ennek mi értelme van amúgy? Mi értelme van? Hogy ez olyan, mint kitennéd a lábadat, hogy valaki elgáncsol egy embert.
1: Mert az egész élete így lesz. 8-ra be kell érni dolgozni. Tanulja meg az a büdös kölyök, érted? Már akkor. Tessék, igaza van. Vele vagyok.
2: De ez mi? Érted? Ez mi?
1: De nem kell ez a nagy lipcsiskedés, amit te csinálsz, lipcsi? Érted?
2: Lipcsi vagyok?
0: Jó, de fél egyre vitte délután, hát azért az tényleg végleg.
2: Uzsonnára mindig oda
0: lehetünk. Szeretett délig aludni a gyerek.
1: Hát akkor hadd aludj.
0: Megette az uzsonnát, azt eljött.
2: Egész éjjel a lovin voltunk. Így van. Nem, de ez mi? Tehát, hogy miért gondolják az emberek, hogy erre szükség van? Nem? Tehát meg ez annyira felesleges. Tehát, hogy még azt mondanám, hogy nem tudom, valami vonat, tehát a vonat elindul nélkül, rendben értem. De hogy mi történik az óvodában, amiről lekésel?
1: Mert az óvoda a felkészítése az iskolának, tudod, hogy ő egy gondos fölkészítő.
2: Tudom, csinálnék, meg fognám hátulra megkerülni az óvodát, ezt beraknám a kerítésen.
0: Remélem, valaki bekapil a csendes pihenőn. Igen, hát ez egy kicsit sarkos hozzáállás ebben a formában, főleg az
2: óvodában. Ez az attitűddel akkor izében ilyen büntetés végrehajtás intézetben kell helyezkedni, mert ott vannak erre szüksége, erre az attitűdre.
0: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot.
1: Igen.
0: Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
1: Nem, ez sajnos ez nem szép.
0: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
1: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. És mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez
0: föladta.
1: Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment vele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok-e. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal rosszabb.
0: A legnagyobb árulás.
2: Akkor 40 évesen ugye a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok.
1: Azt
2: már lesz valami.
1: De és azt is csinálja. Hogy az
2: abszolút,
1: is
2: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
0: Igen.
1: Legyen vágyad, és merd megélni.
0: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
1: Na. 49.
0: Hát oké, mekkorák még... a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél két éve...
1: Nem
0: úgy értem, ha mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolok, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Most... Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sansz, hogy ott helyreted magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
1: De
0: minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe.
1: Szerintem a közben is kell tartani magad.
0: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét a gyereknevelést, és teljesen eltalálástalan.
1: De várjál, hogyha 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
0: Hát akkor ott van még élete értelme.
2: Látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye, tehát hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor az, ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállalás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni, tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
0: Pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad, vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Tehát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
2: Nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, mások szó használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincsen szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
0: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarul jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországba, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
2: Irán?
1: Hát az.
0: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az se baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
1: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
0: Na ez igen. Na ez kemény.
2: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy nem. Amúgy az érdekes. Ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. Tehát a valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
0: Igen. A feleségem a 40. születésnapján eldöntött, hogy elege van és nem foglalkozik a hülyékkel, azóta koncertekre galoppozunk, egy hónap alatt 6 koncert. Aha, nem tudom, hogy pontosan mire vonatkozik. Azt mondja, hogy én lassan, de biztosan elértem, amit szerettem volna, mínuszból indultam, de mára van saját kezem, munkája, gyönyörű feleség, 2 gyerek, 3 ingatlan, 2 autó. Hova tovább? 43 vagyok, nem panaszkodom, Zsolt. Tehát itt azért jönnek pozitív példák is, hogy meg lehet csinálni. 50 éves nő vagyok, esténként meló után még anyámat kell pelenkázni, mikor élhetek végre, írja Szilvi.
2: Ez nagyon kemény. Az nagyon
1: ezt be akartam ma hozni, ez nagy kérdés.
0: Beszéltünk majd erről, igen.
2: De most ne hagyjuk abba ezt a témát, hanem írjatok SMS-eket.
1: Csak ez most elkanyarodik ez az
0: arra. És itt van Nagyi, 80 évesen szerezte vissza az életét. Nagyi, azóta táncol, túrázik, barátja és fiadalodott 10 évet.
2: Emlékeztek?
0: Nagyi beújított egy kakas, lehet.
1: Vagy csak keresgéli, de
0: vagy csak kapirgálott a kis kapirgál.
2: Későn érő típus volt a Nagyi, de hogy emlékeztek arra a nénire, aki egyszer betelefonált, hogy elege van abból, hogy csak Nagyinak nézik, miközben egy ember. Igen. Én olyan sokat szoktam rá gondolni amúgy, hogy ez annyira őszinte volt, és amúgy annyira lehet ezzel menni.
0: Igen. 32 éves, 2 diploma, egyéni vállalkozás, totál kiégés. Totál kiégés, 32 éves. Tehát közben a 80 éves visszaszerzi, a 32 éves még végig meg egy kiégés után, azért ez is milyen durva, nem? Hogy milyen szakaszok és hullámok vannak. Nagyon érdekes egyébként ez az egész történet. Na jó, vagy jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Ha van közlekedés, az dobjátok át. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
13: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
14: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
15: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
16: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
18: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
19: Szerinted kell pulcsi a francia riviérára?
20: Megint utazunk. De miből?
19: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
21: Spórolna a fűtés és a hűtésszámlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár. Többet nyer, mint gondolná.
22: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
23: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
24: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
25: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Készüljön fel a térre, vagy már a jövő nyárra! Klíma és klímaszereléshez szükséges anyagok kis és nagy kereskedelme. ACS Systems. Már 10 éve szakértelemmel.
2: Szezon előtti árak akár telepítéssel együtt.
1: ACS kötője systems.hu 0620 508 60 22.
3: Festői környezet, kulináris élmények és az őszízei Szálkán. A Horog étterem most különleges szüreti kínálattal várja kedves vendégeit. Fácán melfilé, sós gesztenyepüré, paszternák gratin, borpárosítás, pinot noir rosé, fogasfilé, citromos vajmártás, sütőtök és petrezselymes burgonya, borpárosítás, ábránd rajnai rizling. Kóstoljon bele a szekszárdi borvidék igazi hangulatába. Horog étterem Szálka, ősszel is élmény. Horogetterem.hu.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
5: Reklámot hallottak.
4: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Három vármegye 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat. A kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható. A legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárás alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben apró cseppekre porlasztva juttatják ki. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Momkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Sikerült megfékezni a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. A hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
7: Na itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan 6 perc. Most se volt muzsika. Aztán mindenit neki Jaj!
8: Ez a kitörő lelkesedés és lendület.
9: Most képzeljétek el a zenei igazgatónkat, hogy lehorgasztott fejjel ül a dácsájában, érted? És azt gondolom, hogy ezeknek is tök hiába dolgozunk.
8: Mi lesz most a Lost Frequencies?
10: Lost Frequencies, ez lesz az új zenekarom, és mexikói zenét fogunk játszani. Mexikói mulatot.
7: Lost Frequencies.
8: Lost Frequencies. Legújabb számon, nem megy le nálunk. Nem őt Kecskemétnél torlódik Pest felé egy nagy baleset miatt, és már nem tudom megmondani egyszerűen. Nem tudom meg, hogy keveredtünk erre a témára, mert ez csak egy ilyen hirtelen beszélgetésbe indult, de ugye egy ilyen kicsit, nem is azt mondom, hogy komolyabb, inkább olyan kis életvezetéses megbeszélősben vagyunk, mert hogy arról beszélgetünk, hogy ki mikor kezdi újra, miért égünk ki, mit lehet ez ellen tenni, hány éves korodban égsz ki, milyen megoldások vannak, hogy váltasz, hogy döntesz, hogy kezdesz új életet 30-40-50, vagy akár 60 évesen, milyen perspektívák vannak, és kapunk pro és kontra SMS-eket, ki azt, hogy nagyon ki van égve, nem mer váltani, kinek akár ez a beszélgetés ad egy lendületet, és indul el Németországba, és vált, és szed erőt, de hogy mégis ugye ez a témánk, hogy mikor kell váltanod, honnan tudod, hogy ki vagy égve, milyen jelei vannak annak, és van-e 40-50-60 évesen váltás. Az SMS-ekből kiderül egyébként, hogy mindig van. Szóval, hogy ha te úgy kezd fel, hogy ezt meg akarod csinálni, akkor van.
9: Hát, és ez ennyire összeszedni magad, tudod azért egy, amiről az előbb az Eszter beszélt, hogy egy depresszióban a legalján lévő úgy keljen föl, hogy
8: igen, nyilván, de azért az mindig egy szélsőség. Nagyon depressziós vagy, legalján vagy, mentális problémáid vannak.
10: Nem csak depresszió, ezt félreértetek a depresszió, szerintem van olyan depressziós, van ez, amikor tényleg, de ugye azok már nem olyan járnak dolgozni, meg van az, amikor tudod, úgy vagy depressziós, hogy szépen rétegenként rád telepszik, csak így ilyen lellett finom por rétegekként, és az egyszer csak már úgy nehezebb, tudod, már nem egyenesedsz ki, úgy nem mosolyogsz annyit, észreveszed, hogy ja, hogy fél éve nem nevettem otthon, tudod, és hogy így mindent megcsinálsz, bejársz a munkahelyedre, bízhatnak benned a kollégáid, a családod is számíthat rád, és csak, ez csak ugye lelked valahogy így elnehezed.
8: Igen,
10: és
8: ezért, úgy nincs igen, ott.
10: És nincsenek perspektíváid, és nincsenek álmaid, és nem tudsz örömet találni a hétköznapi dolgokban. Na ez az igazi durva, szerintem.
8: Igen. Azt tudja, 39 vagyok, nem vettek vissza a munkahelyemre gyerek után, nem bedepisztem, megtanultam síelni. Tanfolyamra jártam, megtanultam egy új szakmán, mindez egy év alatt, most keresek új munkát, imádom ezt az egy évet. Azt, hogy 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket, félem jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani, most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
10: sokszor
8: szépen.
10: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobogószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észrevesz, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni. Sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, nem értem, amit mondok.
9: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk. De tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellenpélda van, de jó dolog.
8: Itt a kérdés legalább inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell lerántanod. Tehát ott van egy pár, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
9: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
8: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
10: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatással nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
9: Akkor mi jön?
10: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. meg az, hogy a te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjen el terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van a legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
9: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
10: De ez nem kell lesöpörni.
9: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
10: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szóval azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikán a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyet.
9: És
10: akkor más emberek jönnek
9: az
10: életemben, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak meg, hogy mondjam,
8: megindítani, áttransformálni, igen. 33-os éven égtem ki a pénzügyöm, most egy éve már vállalkozó, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
9: Nem lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor meg...
8: Érted, de értem, mit akarsz.
9: Legalább léptél.
10: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
9: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
10: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon
9: túl. Mit gondolsz, ott jobb lesz?
10: Igen, de azt mondom, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkás sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz, tehát azért azt szerintem...
8: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
9: 33-os.
8: Igen.
9: Igen, és a kecske vidám állat.
8: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
10: Szeretem!
8: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
9: Hát,
8: ez egy másik Hitler világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
10: Nem várhatom mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
8: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
10: Plusz,
8: van esély?
10: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelte egy gyereket, ennél semmi nem nehezem. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az oká és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem kell mindent beszélni.
8: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában? De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
10: Sátán még lehet,
8: és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
10: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
8: 20 éve vagyok vasutas, mi az a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni,
9: hát,
8: csókni
9: igen,
8: ki.
9: Ez se átlagos.
8: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, hát nem.
9: Papír csak legyen.
8: Te még csak 58, 74, hát itt van pár év, azt valahogy kibekkeled utána. utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettában, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni? Ez a klasszikus mondat, igen.
10: A babettá érdekel.
9: Nem, már ne vegyél többet, már az világ összes babettáját megvetted.
8: Igen. 22 évig dolgoztam egy helyen, nagy nehezen rászántam magam, hogy váltok, ez hosszú évek döntése, családgyerek, stb. Kiléptem, és egy nagy tehertől szabadultam meg. Jelen pillanatban 48 vagyok.
9: Na, aha. Tök, akkor van példa erre, hogy lehet váltani.
8: Igen.
9: Tudjátok, mi gondolkodtam így a téma kapcsán, hogy hol felejtettünk el az apróságoknak örülni? Az mikor tűnik el az emberből? Tudod, ezek a, mert itt most mindenki mondja, hogy jaj, szar az élet, jaj, hogy azoknak meg így, ami a napunkban benne van, hogy most kinéztem a hegy aljára, és látom, hogy 5-10-15 millió forintos autókba ülnek emberek, most mondjuk nem esik az eső, de ha esne, akkor te ülsz egy ilyen autóba, bosszankodsz, hogy a dugóban ülsz, közben valaki mondjuk egy elszakadt esernyővel megy, érted? Hogy és ezekre a dolgokra egy idő után már nem tudunk rácsodálkozni. Nem tudjuk azt mondani, hogy basszus, ugyanitt ülök a dugóban, lehet,
8: hogy, minden oké.
9: Hogy az életem egy csomó pontján szar, de legalább van egy autóm, amiben ülök, érted? És ott megy az a szerencsétlen, akiknek a vihar már kitépte a kezéből az esélyt, és romázott. Hogy szerintem ahhoz, hogy megtaláld magad, meg a helyéreted, ahhoz ezek a kis pillanatok is kellenének. Ezt mikor felejtjük el?
10: Szerintem akkor, amikor ráállunk egy trekre, amikor kinézünk magunknak egy célt, és akkor azt mondjuk, hogy jó, én a rádiónál szeretnék gazdasági vezető lenni, és akkor most még ugye most érettségiztél.
9: Bocs, Szilárd, szevasz!
10: Igen, a lényeg, hogy ezt kinézed magadnak, és akkor azt mondod, hogy jó, elkezdesz hajtani. Akkor látod, hogy a többiek is hajtanak, ez nagyon zavar, hogy fogod, kizárod a külvilágot, azt mondod, nem figyelek senki másra, csak a saját utamra figyelek, megyek előre, mint a gőzmozdony. És akkor mész, elérsz valahova, és akkor már annyira megszoktad, hogy nem nézel oldalra, tudod, annyira megszoktad azt, hogy nem figyelsz másokra, csak magadra figyelsz, hogy ennek ugye az a negatív hatása az életedre, hogy nem is veszel fel onnan ingereket, tehát semmilyen szinten.
9: És nem látod a különbséget.
10: És így az van, hogy mindenki buborékban él egy idő után sajnos. Ezt észrevettem a szüleimen, a barátaimon, hogy az aktuális élethelyzetre az abszolút izolál téged, és akkor azok az emberek vesznek körül, akik hasonló élethelyzetben vannak, és nincs rálátása a többiekére. Ez amúgy szerintem az elmúlt éveket nagyon meghatározza így, főleg az okostelefon, a Facebook algoritmusok és minden egyébnek az árnyékában, hogy nem kapsz olyan információt, amit nem érdekel téged. Ugye? Mert hogy erről szólnak. És akkor ez a buborék ez egyre vastagabb lesz. És szerintem így alakul ez ki, és amikor egyszer így rákényszerítenek arra, hogy menj el egy ott alvós csapatépítő tréningre, és meglátod az amúgy ingben járó kollégádat a mackónadrágjában, és azt mondod, hogy te jó ég, úgy, ennek az embernek van egy másik élete is, tudod, hogy ennek van magánélete, ennek vannak hobbiai, amik nem azok, mint az enyémek, akkor már az annyira ki tudja nyitni az ablakot, hogy ez azért, ezért van, hogy ez a kellemetlen hülyeség még mindig nagyon fontos egy szervezetnek mondjuk az életében.
8: Igen. Itt írja valaki, 41 vagyok, örülök minden pillanatnak, nyáron diagnosztizáltak a férjemet rákkal, nem dőlhetünk át, nincs semmi nyalogatás, megyünk előre. Nem tudod, hogy mi van, milyen trekken vagy mi fut belül. 44 évesen váltottam életet, pasit, a gyermekeim maradtak meg, a munkám most jó, és csak jobb lesz, ahogy korosodnak a gyerekek. Imádom, hogy végre szabad vagyok. Puszi, szép napot, írja Kriszta. 44 évesen, látod? Tehát a gyerekek felnőttek, és ő meg tudja találni magát, tud mihez kezdeni, el tudja tölteni a szabad idejét. A gyerekekben nem tudsz kapaszkodni. Azok előbb-utóbb így vagy úgy, lassítani tudod, de előbb-utóbb felnőnek, kirepülnek, és az az életre, hogy önálló életet kezdenek. Ez a jó. Akkor csináltad jól, ha ezt akarják. Igen. Elszakadni, és önálló életet kezdeni. És nem veled otthon üldögélni. 15 éve napi egy óránál többet nem dolgozom, megkeresem is az átlagfizetés 5-6-szorosát, szörfözöm, évi 120 napot, de ezen a hobbin kívül valahogy mindig úgy érzem, hogy csak telnek múlnak a napok, és nem találom magam egészen. A kutya is jó módjában veszik meg. Hát azért igen.
9: Hát ez azért 120 napot szörfözgetni, de akkor én nem mész el szörfogtatónak, ha ott csak ott érzed magad boldogan.
8: Nem, nem akar hülyékkel foglalkozni, tudod, azért a nekiállni ott kezdő anyukát, ott elboldogatni.
9: Hát azért a kezdő anyuka oktatásából semmi rossz nem
10: szükség. Szerintem az van, hogy, hogy van.
8: az általában jól, jó, annak jó a vége.
10: Az idegrendszerednek szüksége van cölöpökre, és az van, hogyha nincsen körötted egy rutin, nincsenek közegek, ahol tartozol, akkor nem fogod tudni értékelni a hétköznapokat, mert elfognak, de egy múló pillanat, ugye, tovaszállnak, és szerintem
9: akkor... neki például a 120 nap, hogy hívják, szörfözésen kívül azok a cölöpei?
10: szerintem a 120 nap szörfözés az hibátlan, azzal semmi baj nincs, a többi napon kell valami olyasfajta struktúrát kialakítani, amiben érez valamennyi kényelmetlenséget, mert a kényelmetlenség nem okoz nekünk amúgy problémát, tehát a kényelmetlenség szükségszerű rossz, mert a kényelmetlenség tesz minket reziliensé, a kényelmetlenségből fejlődünk, stb. Tehát, hogy kell valami, amit emellett mondjuk struktúraként beemel ezekbe a hétköznapokba, tehát nem a szörfösökben, hanem a hétköznapokba. Nem tudom, hogy minden reggel álljon egy kicsit sorba a postán. Valami,
8: igen. Utazod a mával egy kicsit.
9: Kényelmetlenség, de az
10: nem,
9: is.
10: Hát valami olyasfajta kiegészítése kell az életének, ami megadja neki ezt a struktúrát.
8: Down-szindrómás kisfiammal élekszületésnél derült ki. Sok trauma, sok-sok, megtanultam elfogadni a feldolgozhatatlan. Egy életünk van, megpróbáljuk boldogan élni, belebetegszünk a saját sanyargatásunkba, és akkor elrepül az a földi élet boldogtalanul. Lehetne egyébként sokkal rosszabb, mindig ezt 35 évesen küldte nekünk valaki, igen. Ha most nem jön a bika piac a kripton, akkor kiégtem, és vége. Írja neki, igen. Aztán azt nézem, hogy...
9: Én is várom, hogy szabad legyek, hogy gyerekek mindjárt kirepülnek, 3-5 és 7 évesek.
8: Aha, az jó. Na, az jó.
9: Mindjárt kinepülnek.
8: 3, 5 és 7, akkor még várj egy kicsit, haver, kitartás, vagy a csaj, vagy hamar elmegy, figyeld, ez nem sok, tényleg, így felnőnek. Hát én sem emlékszem, ilyen kicsik voltak, és most már 17 a nagy. Hát hogy elmegy az a 17 év, nem? Hát elröppen. Igen. Azt mondja, hogy ha valakinek, akkor nekem nagyon rossz dolgok voltak az életem, de a gyerekek miatt nem adtam fel. Minden nap hálával kelek, fekszem, kis csodák minden nap az életben, a negatívak vagyunk, nem lesz jobb. Pozitívan viszont lehet, hogy idő után még több pozitív lesz. Hát igen, ebben is van valami. Mi ez a szar az M0-áson? Nézzétek már meg, légy szíves. Na. Jó, ennek mindjárt utána nézzünk.
10: Vannak itt még jók amúgy, például van, akinek az volt az álma hosszú éveken keresztül, hogy felújítsa a fürdőszobáját, meg a lakását, de nincs rá pénze, mert hát egyszerűen túl drágák a szakemberek. Ugye fogta 57 évesen, és ő maga nő létére leburkolta a fürdőszobáját.
9: Na tessék, megtanultad, ott van a YouTube-on minden.
8: Igen, és az egészet fel kell szedni, de hogy tök jó, mert legalább megcsináltad.
9: Jó, igen, aláfolyik a víz. Szóval, jó,
8: igen, van befolyt penisz, és aláfolyik, de nem, mert te leburkoltad, érted?
10: Így van.
8: Nem, ez tök merő egyébként, igen. Na jól van. Oké, mi helyzet a nulláson? Akkor erre nézzünk rá gyorsan, hát ha valaki elküldte.
9: Szerintem csak egy kedreggel.
8: Csak egy kedreggel, igen. Az M4-től az M5-ös irányába Vecsésig egy baleset van, drága hallgatók. Ez történik, ezt kérdeztétek, úgyhogy mondjuk, ez történik. Baleset van, úgyhogy emiatt megállt a nullás.
10: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
8: A híres rakamazi gumis, tényleg. A jóképű.
9: Ja, igen, a prémium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
8: Ezt tudtam hozzátenni?
10: Ő az a Dodor, akiről mindig azt beszéltek, hogy nem tud motorozni?
9: Ő az, igen, bocs Dodor.
10: Tehát állandóan erről beszélni.
8: Igen, ezt kommentbe be kell neki írni, hogy szia, láttam egy-két videót, szerintem nem tudsz motorozni, és az dőj hátra.
9: Utána véged van.
8: Olvasd el a kommenteket.
10: Komolyan mondom, minden szünetben erről beszélnek a fiúk.
8: Igen. Na jövő mindjárt. 4 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait? Vajon mekkora a lába Lady Gaga-nak? Kinek az okniát díszíti kristályok? Mekkora lába volt Michael Jordannek? Persze nem kell mindent tudnia. Balázsék most kivételesen nem csak kérdeznek, hanem segítenek is. Három kérdés, három válasz, három segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
3: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
4: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
5: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új konyhát?

0: számgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egy, igazi mai szlogen.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
5: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
13: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
14: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
18: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
17: De jó neked! Mi a titkod?
18: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonat.

0: And this is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le a 8. évfolyamos tanulók számára kötelező országos pályaorientációs mérést. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából mintegy 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, melynek célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre, módszerekre. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Meghalt Kardos Sándor Kossuth Díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzet Művészeti Díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a Mafilm segéd operatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
5: Kulcsos játékunkra jönnek az SMS-ek, a telefonálások, de SMS nem kell írni, majd a Dekma játékra kell SMS-t írni. De még arra ráértek, azon ne siessetek. 8 óra után 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
6: Most mi van?
5: Most a kulcsos játékban adunk egy kulcsot, aztán szólok, akkor lehet telefonálni újra. Közben, ha majd elhangzik a Dekma felhívás, akkor arra is csöröghetek. Csilla, szia, jó reggel, ciao.
7: Jó reggelt, jó reggelt!
5: Hello Csilla, te is ott leszel velünk októberben ezek szerint?
7: Igen, biztos, hogy ott fogok lenni, igen.
5: Na, az nagyon jó, honnan jössz?
7: Budapestről.
5: Budapestről jössz majd. Az akkor nagyot nem kell túráznod, mert Budapesten lesz a konténer. Mit kell csinálni, megnyered a kulcsot, vagy te kinyílsz?

0: Jó, te kinyitod a konténert?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Ő is a retróról írt van.
1: Nem, föl van is egy nagy papír, a basszus ki van rakva, de nehogy egy jó napod legyen, és elroncsom a szlogen.
0: Oké, de mit kell csinálod, ha megnyered? Milyen feladat?
1: Ja, gurulni.
3: Jó van, visszajöttél a retro státuszból.
0: Gurulni kell, jól van. Oké, Csilla, elmondtad a szlogent, van egy kulcsod, októberben találkozunk, jó?
1: Jaj, nagyon várom. Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok. Köszönöm jó, szépen.
3: Most már leveheted a papírt a hűtőről.
0: Igen.
3: Arról okay, csak okay, igazi mai sláger megy.
4: Leveheted, de nem muszáj levenni.
0: Igen, jól van, októberben tali, csávó, köszi.
3: Hello.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
0: Hello. Előbb szólni fogunk, hogy mikor lehet újra próbálkozni, jó? De egy ma játékra pedig SMS kell írni. A város katasztrófa, Lipcsikéim, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
4: Már Lipcsik vagyunk egy ideje.
0: Lipcsik vagyunk, igen. Már én tegnap visszagyúrtam magam másik oldalra, mert hogy elmondtam, hogy ez az 5000 forint nem rossz, de nem is annyira jó.
4: Igen, de szüket se vagyok, hogyha hárman vagyunk, akkor egynek mindenképp maradni kell fideszesnek.
0: Igen,
4: jó? És akkor...
0: én tegnap az voltam.
3: Ez most,
4: jó, de akkor ez járjon
3: ez
4: körbe.
3: Már marad is.
0: Én hoztam.
4: Járjon körbe, holnap zsűl lesz.
0: Jó, holnap zsűl tetszik, igen. A nulláson újabb baleset a dugóban, két kemény ütköző a gyerekek, úgyhogy nagyon nagy a baj, szerintem most lehet, hogy a nullás úgy, ahogy van, el kell hagyni. Na, mi lenne, ha visszafelé mondanák el a szlogent? Ennek én is nagyon örülnék, hogy ezt a szlogent valahogy egy kicsit felgyorsítanánk, vagy valahogy máshogy kellene elmondani.
3: Gyemregás, ilyen, izagi. Kacs.
0: Ez is jó. Na mi van itt a Hyrox versenyről beszéltünk, gyerekek, és hát itt durva képek járják be itten a BBC-től elkezdve mindent, és azért bennem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Ez a Hyrox verseny, ez aki reggel 6-kor nem hallott bennünket, az elmondjuk gyorsan még egyszer. Röviden, futniuk kell, kilométerek utána különböző feladatokat kell megoldani. Felváltva közben, megint megold valamit, kicsit olyan, mint a crossfit, a crossfitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leggyorsabban megcsinálja. Na, és hát ugye jött egy ausztrál versenyző, és ugye ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy...
4: Szerintem a Joanna Wiczek...
0: Joanna Wiczek nem sejtette, hogy...
4: Szerintem nem ausztrál. Szerintem ausztrál?
0: Ausztrál,
4: Joanna,
0: igen.
4: Joanna Wiczek.
0: Wiczek, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el, hát ugye a pupsz az ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
4: magát.
0: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipelésnél, nem tudjuk pontosan, de megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye, kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mint egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
3: Tehát hát szóval nem
0: cifrára.
3: Tartott a kisgatya alsó varása.
0: Nem. Nézzél oda, légy, és nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
4: Nem tudom nézni.
3: Ő a mi hősünk.
0: Ők. Hát, ja, igen.
4: Te hősöd, Feri. Ja, te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt tudom mondani magamról. Jó? Tehát ez az én sztétmentem ezzel kapcsolatban, igen. Hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani ilyen.
0: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, vagyis az ausztrál csajci, miután ott rojtosra fosta a mezőn, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy
4: na,
0: a kislánynak a két combja az bokáig le volt fosva.
4: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában...
3: Több pálya volt, kikérem magamnak.
4: Ennyi pálya nem volt, Feri.
3: De volt. Hogy nem kell, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol
4: Johanna
3: volt.
4: Tehát a cikába halad.
0: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle. Azt mondják, hogy itt a higiéniai, mentális következményekkel járhat, jogi útra terelik az ügyet. Mi az, hogy egyébként egy ilyen versenyen ez megtörténhet? Miért nem engedték az ausztrál nőnek a folytatást? Ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, ha többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző, itt bele tenyerelt abban, amit az ausztrál kislány az húzott maga után. Egészen és ment pontosan tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajszi belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randis.
4: Ő lenyilatkozta.
3: Gyerekek, ő vagy nyerni.
4: Hogy is van, go hard or go home. Ő ezt nyilatkozta.
3: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
0: Igen.
3: Egy ilyen kis szerencsétlen, apró baleset.
4: De figyelj meg,
0: öt ez egyáltalán, nem zavarja.
4: Az van, szerintem van egy ilyen haver, mint a Balázs. Fogadtak 5000 forintba.
3: Hogy
4: megcsinálja, és megcsinálta.
0: Igen. Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem, adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg, és azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, itt van, megtörtént, győztünk.
3: Tulajdonképpen egy apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális dopingot használt a többieknek. Tehát ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel
4: de
3: a fossal.
0: Akkor le kell hagynod.
3: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
4: Igen, de azt írják, hogy ugye, hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abba hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, hogy jó, hát srácok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy nyert, mert hogy elvették tőle.
3: Ne hülyéskedj.
4: Hát, de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
3: Miért itt? Végigment a versenyen.
4: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
3: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
4: Hát menjen, de csak elvették tőle, gondolom, aha, mert hogy hát azért rájöttek.
3: Bandolták?
4: Igen.
0: Na, ne, egyébként nem, ő azt, hogy kommentálta az eseményeket, megjegyezte, hogy a győzelem az győzelem, win is a win, illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
3: Hát azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról, ebben a hírben egy szó nem esik.
0: Mi alapján ítélnek, mi alapján raknak ki? Elnézést, ebben fostálat. Az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rossz csinált, nem állították meg? Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem foshatod össze magad.
3: Hát utólag már utólag nem veheted el tőle az eredményét. Azért, ha
4: hát nagyon sokfajta cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták, a másikban azt, hogy megnyerte. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
3: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastam,
4: jó, akkor az Indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG-nek fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen.
0: Itt kicsit elmosódtak a protokollok. Nem lehet ezt mondani az irigy ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
4: Legyen az, ezt döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel ezt
0: hát azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
3: Láttad maratonfutásban is.
0: Láttad maratonfutásban is. Tehát a
4: szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
0: Tehát
4: az
0: szerintem van, igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért azt az adom, hogy oké.
3: Rendben
4: van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, igen, szerintem.
0: Egy sakvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
4: Jó, vízilabda.
0: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
4: Annyira feszes a gatyájuk,
0: hogy megtartja
4: benne. Hogy abból nem jön ki semmi.
0: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
3: fertőtlenítés, leeresztés.
4: Vívásnál sose derül ki, ugye?
0: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
4: Birkónál volt ilyen?
0: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
3: Ott is látom.
4: Van egy olyan tangád van, mert egy izét.
0: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
4: Aztán hát meg is történik.
0: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott sincs ez.
3: Akkor itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
4: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, kimegy vécére, leslagozzák, visszajön.
0: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént.
3: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
0: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre? Hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
4: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
0: Hogy akkor már mindegy.
3: Most akkor jöjjön. El, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
0: Futás közben.
3: Kiállsz? Hát nem állsz, nem állsz ki. Életed maratonján vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
0: tök más
3: ki.
0: A gondolkodásuk szerint. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Teljesen máshogy gondolkodnak, nem?
4: Az ugye, atlétikai elvű nyáron egy magyar versenyzővel is megtörtént, második lett. Egy kamaraszokból azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
0: Hát akkor másban vannak. Egész egyszerűen másban vannak.
4: Jó, de mondom, az atlétika azért mindig szabad téren zajlik.
0: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a szigetel a nagy színpadon. Te...
3: Az étteremben
0: te bemész az étterembe, és azt mondod, hogy iszdik a lebbenszemes. Oké. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
4: Nem, én hát nyilván szóval ezt érzem, hogy ez megtörténik, nem?
3: De most már ez
4: technikai szünet.
0: Megtörtént.
3: Szünet, becsúszott ki.
0: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, az, hogy élet estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
4: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
0: Előtte van még...
4: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
0: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinálj egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
0: A színpadon.
4: Nem, azt nem látták, hanem mögötte.
3: Ja, mögötte. Megállítottad az előadást, mondtad, hogy jövök mindjárt.
4: És utána, ahogy kilít az így már megszabadultam a ballasztó.
0: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
4: Le.
0: Lejössz?
4: Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeken. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
0: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
3: Na, mit csinálsz?
0: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
0: Hát anya, persze.
4: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
0: Egy fehér buffalo.
4: Miért sáros a balett cipője?
3: És azt mondja, odané színváltós a cipője, fehérből barna.
0: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
4: Hogy jön
0: ez ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házba. Tehát,
4: jó,
0: hogy azért
4: már nem engednek be tavaly óta.
0: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
4: Klasszikus én, igen?
0: Igen, az egy kicsit más azért, mint az ártér. Oké? Okay? Feri, hol van Feri?
3: Jó? Az étteremben vagyok.
0: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
3: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
0: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
4: Hol a konyhában?
3: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
0: Igen.
4: De csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
0: Nagyon durva hájroxezésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak. Nem, legdurabb... ez egy természetes dolog.
4: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az, hogy a lehető legnagyobb dugóban ülsz, és akkor és sietsz, és vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt én egy év alatt is, akkor nem voltunk mondjuk a játszom, vagy ilyesmi, és akkor tudod így, a gyereket összerakni és elindulni, mert az ilyen iszonyatos nehézség.
0: Az tortúra.
4: Az tortúra. És akkor az, hogy akkor csinálj egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy na, most akkor...
0: És mindenki tudja, hogy percei vannak hátra. Igen. Tehát tudod, hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
4: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit történt.
0: Hogy hova megy.
3: Na és mit csinálnál? Akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
0: Semmit. Gyerekek, Isten hozott benned áldás és békes. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
4: Az tehát, van, hogy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen BL tevékenységed.
0: Igen, tehát, leáll.
4: Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márko is prezentálta, igen, a Most Wantedban.
0: De fönn már nincs.
4: Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, mert csak megáll a gyomrodban.
0: Igen. De ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális élmény, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy van, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrot támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a pékségnél az oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam és bementem a pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetősége.
4: Mi nagyon emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
0: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút, abszolút igen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
3: Nem jön. Akarsz mesélni?
4: Én.
3: Sőt, nem voltál.
0: Elhallgattál és elgondolkoztál.
4: Valami, olvastam az öröket.
0: Hagyjad már, na mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy
4: ne haragudj. De miért van azt, hogy
0: anyám pacalpörköltje mindig ezt okozza? Mi volt?
4: Nem volt ilyen. Hál' Istennek nem volt ilyen. De ha lett volna, elmesélni, megígérem. Esküszöm. Minden esküszöm. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
0: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy az ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
4: Milyen jellegűek?
0: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a formában.
4: Azt ígérted, hogy 8, mert mindenki az iskolában már beszéltem.
0: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezzel már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy amit az agyad lekapcsolódna
4: el. Az életedért küzdeni.
0: Perisztaltikázol.
4: Ugyanaz van az idegrendszer, de mint amikor az oroszlánról kell menekülni, vagy amikor leugrasz bungee jumpinga.
0: Nincs más.
4: Hogy a teljes túlélési üzemmód van.
2: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt ilyen, a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota. És adásból kellett elmennem 8-kor.
4: Rota egy kollega volt? Rota.
0: Mr. Rota.
2: Mr. Rotát elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelme, mert 3 percenként. Viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza? Ugye Népligettől, Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxival.
0: De még nem volt esélye munkahelyen elmenni? Nem volt esélye munkahelyen elmenni?
2: Hát elmentem, na de hát negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró? Nem jó. Hát a metróba hát hogy?
4: Taxit is befeksz a csomagtartóba.
0: Majd kinyitod a hátsó ajtót csak.
2: Egyes villamos lett a vége.
0: Egyes villamos.
2: Igen, mert hát nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba.
4: Lesz egy körút közepén, van 8 sáv, és akkor...
2: Nem, hát figyelj, nem, az még mindig
0: jobbnak
2: láttam. Nem
0: gondolkozol ennyire előre, csak részmegoldásokban gondolkozom, igen. Majd az élet adja a többit.
2: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem, a legnehezebb pillanatok voltak.
4: Ilyenkor szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársat. Anna!
0: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van, tehát pontosan tudod, a támadásokat illetően. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzadt, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszik a csatát. Elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban. És tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibírsz, de fölőről.
2: Ez nem a szülési felé, hullámokba jön. Várjál, most abban maradt?
0: Igen.
2: Most négy lépés.
4: Nem a legrosszabb, az izzadós, elsápadós. Tudod, amikor már fehér vagy, és van ez a hideg verejtés.
0: Igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszítsd.
4: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pókokat a sarokban, látod a mindent. Tehát, hogy
2: nem, kiélesedik az elmét.
4: Élesedik az elmét. És körülötted mindent észreveszed. Én mai napig emlékszem ilyen helyekre meg.
2: Tényleg
0: így van. És a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházban vagy az ajtó előtt. Ott tesz igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem tárd a lakáskulcsodat.
4: Ott az önhítség, hogy hazaértél. És abban a pillanatban bedugod a kulcsot, az zárva vége van.
0: Igen, rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postaláda kulcs. És ott föladod, és összefosod.
2: Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam, Istenem, két megálló.
0: Isten, de durva
2: ez. Nagyon durva volt.
0: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor
2: egyébként. Nem, ez tényleg nem,
0: az, olyan... az a te, ha egyedül vagy, abban egyedül vagy.
4: Vagy a Matrixban, amikor tudod, hogy kicsekkolsz, amikor körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és én meg voltam a tagja.
0: Igen, tényleg. És homályos a tekinteted, júj, de jó.
4: Ti nem érzitek azt a kint.
0: Na jó, mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A nyárnak és a vakációnak vége. De a mixeknek nincs vége a Rádió Egyen. A Rádió Egy Live Mix a nagy siker miatt pörög tovább. 2 óra mix élőben.

0: Edition. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
5: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
6: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
7: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
8: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VÁN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VÁN. Minden pillanat számít.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Anya, kapar a torkom!
13: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
14: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
17: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, 1000 lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
18: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Készüljön fel a térre, vagy már a jövő nyárra! Klíma és klímaszereléshez szükséges anyagok kis és nagy kereskedelme. ACS Systems. Már 10 éve szakértelemmel.
2: Szezon előtti árak akár telepítéssel együtt.
1: ACS kötőjel systems.hu 0620 508 60 22.
3: Festői környezet, kulináris élmények és az őszízei Szálkán. A Horog étterem most különleges szüreti kínálattal várja kedves vendégeit. Fácán melfilé, sós gesztenyepüré, paszternák gratin, borpárosítás, pinot noir rosé, fogasfilé, citromos vajmártás, sütőtök és petrezselymes burgonya, borpárosítás, ábránd rajnai rizling. Kóstoljon bele a szekszárdi borvidék igazi hangulatába. Horog étterem Szálka, ősszel is élmény. Horogetterem.hu.
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert

0: egyen, a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek. A Skanzenben gasztrosót tartanak. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Domtéren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Az Útinform hírei szerint a 65-ös főúton Kégy térségében a 16-os kilométernél árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszükületre kell számítani. Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszükületen halad a forgalom. Több településen végeznek árok és patka rendezést, fakivágást és kátyúzási munkálatokat. Ősszel számos helyen vannak szüreti rendezvények, így megnőhet a gyalogos és gépjármű forgalom. Az útlezárásokat keresse az adott település honlapján. Jó utat kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Itt vagyunk, 3.49 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra az M0-as, M6-os csomópontnál M5 baleset. Megint 2 kilométeres a sor, Sziget-Szent Miklósig. Aha, tehát ez az M6, M0-as csomópont az M5 felé. Gyerekek, a nullás ma reggel vége van, elesett, úgyhogy ezt felejtsétek is el. Nagyon sok minden. Ugye, hogyha itt nincs zene, azért ez így melós.
5: Gyerekek, hát itt néztem ki hát a hegyaljára.
4: Egy cigit nem tudsz elszívni rendesen, itt munka itt? Van.
5: Hát egy kávém lese fő. Hello.
4: A cikit meg se gyullad, a tüdődbe lesér a füst, érted? Már jöhetsz vissza.
5: Ideges leszek!
4: Itt meló van, gyerekek.
6: Azt vizionálták a hallgatók, hogy el fog jutni oda.
4: Hogy hírek se lesz.
6: Hogy 6 óra 8-kor fogom kezdeni.
4: Az soha nem lesz, mert az rajtam múlik. Ennyi, és ott kitartok. A zenéket adom, de a 6 óra 8-as kezdés nem tudom garantálni. Akkor menjen a retróra és hallgassa ezt.
6: Így van, így van.
4: Azt sajnos nem tudom, ne haragudjatok, azért minden nem tudunk megtenni. De igyekszünk, tényleg nagyon igyekszünk. Időjárás Ferenc.
5: Jó.
4: Köszönjük szépen. Látjátok, hogy igyekszünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Na pattintsatok akkor egy SMS gyorsan, Anna hadd válaszol. De egy ma játékunk, gyerekek, sok-sok kérdés, drága férfiak. Lepjétek meg a barátnőtöket 100.000 forintos Deichmann utalmánnyal. Jó, Deichmann?
5: Jó.
6: Jó, de jó, van. Hát minden van. Minden van.
4: Strapista sajt.
5: Párizsi, na az nincs, de nem is azért járunk oda.
4: Igen, de minden van. Cipőőrületben vagyunk, cipővel kapcsolatos kérdések. És
5: jó jével, mert nagyon sokan írják, én elfogadom.
4: Bárhogy jó. Tehát ha leírod, hogy Deichmann, Dajman, Dikman, Dikman, bármit ír, Dikman, bármit ír.
6: Dikman játékokat szeretnénk. Igen,
4: anyámár Dikman játékra valamit. Bármi jó. Tehát, hogy... Hogy bármi jó, bármi jöhet. Jó?
5: Jó, de jó. márkák.
4: Már is jelentkeznek. És akkor most várj, hogy van? Tehát, hogy van a... Kicsit ilyen legyen ön is milliómos játékeztet. Segíthetünk mi?
5: Így van.
4: Segíthetne a felezés.
5: Felezés és...
4: És fölhívhat valakit.
5: Egy sztárt.
4: Egy
6: sztárt. De azt mi adjuk, hogy ő hozta magával?
4: Egy sztárt nem hozott. Mi adjuk?
6: Hosszunk sztárt, vonjuk fel.
4: Hát most van bekészítve egy star.
7: Hát, hogyha igény tart rá, mindig van bekészítve egy sztár.
6: De mindegyiket használhatja? Mindegyik segítséget?
4: Nem, egyet.
7: Hát bármilyen, válasz. Csökken a pénz.
4: Aha, jó, akkor tegyük össze a szabályokat, jó? Ezt most én sem értem.
7: 100 000-ről indulunk.
5: Ha okay. Nem használ segítséget, mind a három kérdésen végig megy a 100 000.
4: Igen?
5: Ha egy segítséget felhasználva megy, akkor 75, ha kettőt, akkor 50, jó. Ha hármat, akkor 25.
4: És a start mi mondhatjuk spontán a saját telefonkönyvünkből? Hogy ránk bízza, és akit betekerünk, és felhívjuk?
5: Persze.
4: Ne tudjon róla a start, tehát nem kell leszervezni, hanem így, szia start, mit csinálsz? Itt van egy kérdés, segítsd a hallgatót, aztán elengedjük a start.
5: Igen, és ha nem veszi föl, akkor sajnos bukott a hallgató.
4: Akkor már ne. Jó, legyen ez. Akkor hívunk egy másik start. Kati, már csajnapunk van. Kati.
8: Sziasztok!
4: Hello, Kati, jó reggelt! Kati, hello. Honnan jöttem minket?
8: Bocsánat?
4: Semmi baj.
8: Nem hallottam, bocsi.
4: Honnan hívtál minket?
8: Ja, Budapestről, bocsánat.
4: Budapestről, milyen foglalkozol, Kati?
8: Takarítunk egy városnézőhajón. Várommal.
4: Na, ezzel most meglepted. Városnézőhajó takarítás. Aha.
5: És mi a mocsok, mi a szemét? Mit hagynak ott ezek a turisztok?
8: Hát néha egy-két érdekes dolog azért van, de...
5: Na, a legérdekesebb mi volt?
4: Gondolom, esernyő.
5: Ja.
8: Hát a legérdekesebb és legbizarabb például a kuk, mi az a vécében lévő szemetes kukába való pisilés.
4: Abszolút, ez
8: semmi. Ott a vécé nem tudom, miért nem sikerül bele, de hát na.
4: Nem is biztos, hogy turista volt. Ez simán megcsinál magyar is. Jól van, oké, figyelj ide, jönnek a kérdések akkor, jó, kapod a kis legyen ön is milliómos zenét, gondolj be, hogy te válaszol, viszont ha rossz válasz van, akkor nem tudunk tovább menni, tehát hogy akkor vége van, és a nyereményt sem visszük tovább, nem görgetjük, nem bonyolítjuk, tehát itt aztán inkább vegyél igénybe valami segítséget, ha nem megy, jó, mehetünk?
8: Igen.
4: Na figyelj! Aj, de izgalmas.
5: Első kérdés. Hogyan alakult ki eredetileg a cowboy csizmák magas, ferde sarka? A válasz, hogy magasabbnak tűnjön a viselője. B, hogy ne csúszson le a lába kengyelből. C, hogy ne menjen bele a sára csizmába. D, hogy könnyebb legyen benne futni.
4: Na?
5: Mi az, amit kizárna, kedves játékos egyből?
8: Hát a könnyebb legyen futni.
5: Így van, kész Isten akar valóban.
8: Igen.
4: Na,
8: hát úgy gondolom, hogy a B, mivel annak van értem, hogy megtartja a kengyelbe
4: alatt. Így is van. Nagyon megyünk. Ahogy így írja egy hallgató, akkor egyelőre nem hívjuk Lábas Vikit és Deák Bill Gyulát. Köszönjük szépen. Megyünk a második kérdésre. Igen?
5: Melyik designer készítette a híres vörös talpú cipőket? A válasz. Jimmy Choo. B válasz.
6: Choo.
5: Manolo Blahnik. Christian
6: Louboutin.
5: D. Salvatore Ferragamo.
4: Ezt jól mondtad.
5: Azt jó, olasz, azt tudom.
4: A Louboutin, a Choo, a Salvatore vagy Choo, a Ferragamo.
5: Blahnik, Louboutin vagy Ferragamo.
4: Na, ezek hát a híres piros talpú cipők.
8: Fogalmam sincs.
4: Hát akkor segítséget vegyünk.
5: Térjél segítséget. Melyiket? Bennünket felezés vagy sztár?
8: Legyen sztár.
4: Sztár! A sztár! Ki a sztárunk ma?
6: Én nem tudom, de nem vagyok biztos, hogy előrébb veszünk vele.
4: Cristiano Louboutin. Aha. Hallod, és volt egy csöngés hangunk. Volt egy csöngés hangunk volt. Hát megőrülsz, mi van
5: itt. Csinálva.
4: Azt a mindenit.
5: Meg van csinálva a játék.
4: Ha? Jó, kiért rá? De van valaki szervezve?
7: Nem.
4: Vagy egy divatdiktátor
7: kívül. Megismered majd a hangját. Ő egy divatdiktátor.
4: Igen? Nem, kíváncsi vagyok.
5: Én rátippeltem volna, mert neki is volt.
6: Igen?
5: Igen.
6: De már nincs?
5: Egy nagyon híres cipője volt neki.
6: Mindenkinek volt piros cipője ezek közül.
4: Sztárka Kill, ahogy hallom.
5: Az Óza csodák csodáját ő csinálta.
6: Ha ő azt
4: jó, válasszál másik segítség, nincs meg a sztár.
8: Nem, hát figyelj, tippelek.
4: Várjál! Hát felezd le, akkor hagyjuk a sztárt. Jó, de jó nekünk a csöngéstől, hát add be a sztárt. Hát nekünk add, nem kell, persze, add a sztárt. Haló, várja, itt a sztárt.
6: Majd azért már megnézték AI-ja, már válaszolni szeretne.
4: Ja. Igen, azóta már segített a mesterséges intelligencia. Na jó, mit találtál? Tessék, elfogadjuk.
8: Szintján Olobutin.
4: Lobutin, hátra Lobutin, jól van.
5: Ez az.
4: Nagyon jó. Jó, ennyi időt nem adunk, akkor a sztár itt lesz a vonal. Igen, holnaptól. Igen. Pénteken, mikor vége a játéknak, addigra összeáll, gyerekek. Addigra összeáll.
5: Na figyelj, egy kérdésre vagy a Kánaántól, a 100 000-es utalványtól, és még ugye van két segítséged, el is lőheted mind a kettőt, felezést, meg bennünk.
4: Ennyire izgulok, Jézus.
5: Hány csont található egy emberi láb fejben? Tehát mennyi csont van? A 12B, 26C, 2, D, 42.
4: Igen, nagyon ilyen.
5: Na? Van két segítséged.
8: Ha nem tévedtem.
4: Mit mondtál?
8: 26-ot. De csak azért megy, hogy tornára járok.
5: Ja!
4: Hát ez a kornak ez az előnye, hogy az ember tudja az anatómiát.
2: Az önnyereménye egy 75 ezer forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
5: Valami szar van a palacsintában, hogy ezt vidéken szokták volt mondani.
7: Mert 100!
5: De felhasználtál?
6: Nem, de azért, mert felhívtuk.
8: Igen, és akkor, igen, telefonáltunk közben.
6: Igen, tehát 100, csak ugye közben leijájozta, és igen. Akkor ezért tulajdonképpen...
4: Én ezt igazságnak érzem a 75-öt, mert amíg a start hívtuk, addig ő viszont éjjájozott. Olyan, mint a start igen. Megmondta igen. Volna, de az éjjáj mondta igen. Volna, meg egy segítséget igénybe vett 75. Jó. Szerintem ez korrekt.
8: Olyan, akit nagyon örülök, köszönöm szépen.
4: Na, akkor a Deichmannba, gyereknek, felnőttnek minden. Tudsz vásárolni, költsétek el.
8: A páromat,
4: tök jó.
8: Rosszabb minden nő, úgyhogy imádja a cipőket.
4: Jól van. Köszi, akkor küldjük. Ciao, ciao.
8: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
4: Hello.
5: Gyerekek, micsoda pengejáték. Milyen?
4: Nekem kicsit túl intellektuális, de jó.
5: Igen. Ugye, ahhoz képest, hogy mondd be a szlogen, tehát ahhoz képest azért no, ahhoz, három nehéz.
4: Ez most a másik véglet. Tehát itt ezt a Jimmy Truman. Itt ezt átestünk mindenen, igen. De jó, oké, holnap is lesz, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó, 25 ezer, 50 vagy 75 vagy 100 ezer forintos
6: ajándék
4: utalványért.
6: Azért gondolkodom, hogy ezt működne, szerintetek felvágottakkal?
5: Persze.
4: Hogy? Mondd hogy meg, hogy melyik felvágott?
5: Igen, hogy mennyi a hústartalma a parizernek.
6: Igen.
4: 5-10 vagy 12%.
6: A hinnékű roppanós orsívjesének melyik részei vannak benne egy disznónak? De azt hiszem, hogy mindenből lenne valamilyen intellektuális, nem?
4: Igen, milyen jó volt a legyen ön is millió most, nem a vágóval még 1000 évvel ezelőtt. Leüt 2,5 millió ember megnézi azt a műsort, azt elhiszed?
7: Megjelöljük? Megjelöljük?
4: Öreg, mekkora mester volt? Hogy teker több be mindenkit?
5: És az mekkora volt? Emlékeztek arra az adásra, amikor már mindenki találgatta, hogy nyilván az ő monitorra tele van írva információval. És akkor mondta Vágó István, hogy akkor jó, akkor mutatnám, hogy mi van. Semmi nem volt rajta, fejből
6: csak a dohányzási szüneteket mutatott.
4: Igen. Tarts ki Pista 3 perc, tarts ki Pista 5 perc.
5: Ő volt nagyon...
4: meg Pista.
5: Amikor betiltották a magyar televízióban, ugyanis, ha emlékeztek rá, volt még olyan adás, ahol beszélgetős műsorban dohányoztak adásban.
4: Mennyire cool.
5: Mennyire kemény. Ott szívták a cigit.
6: Hát még milyen Rita volt a kölyökklubban?
4: Pap.
6: Pap Rita. Nem.
4: Jónás.
6: Jónás itt még a kölyökklubban is szívta a cigit.
4: Ideg a szamlás színén volt minden.
7: Te jössz, Danika, gyere!
6: Na,
5: hogy állítólag ugye ő volt az utolsó ember, akinek megengedték még, hogy bent dohányozott.
4: Hát az RTL-ben is dohányozhatott egyedül. Én ültem mellett, úgyhogy figyelj, ha csak ránéztél, hogy a gyűjtőre kitiltott a házból.
6: Neki volt a kínáló cigije, nem?
4: Neki volt a kínáló cigije, persze, legendás volt.
5: Egy a kínálós, egy a jobb.
4: Kértél a Pistától egy cigit, akkor adott a szarból. Csak ő nem azt szívta. Csak neki volt a normál, de abból nem adott senkinek.
5: Megkérte,
4: persze, itt van, adott abszolút, valami nagyon szar. Soha többet nem kérte, tőlem, hogy szar cigit adott, és nem az övét.
5: Mert mindig lejmoltok.
4: Zseni volt az öreg. Egy kínáló cigi, meg a saját. Te mennyire kitalálod ezt, nem? Van kínáló cigi. Pista, van egy cigit? Persze, itt van szívjed. És adott valami ilyen mezitlábas, valami nagyon szart, amitől falnak mentél.
7: Kenyő Miki volt egyébként.
4: Úristen, de jó.
7: Danubius Rádióban, ugye mindenhol, ugye hát nyilván füstérzékelők, hiszen hát rádióban dolgozunk, ugye? Nem érdekelte. Tehát ő cigarettázott és kész.
4: Pistét
7: jött be vendégnek, mondtuk, hogy elnézést, de hát el kellene. Nem érdekel. Jó, de hogy ki kellene menni, de nem.
4: De valahol egyébként kis menő.
7: Ne haragudj, Miklós, mondtuk, elnézést. És nyugodtan szívta tovább.
4: Istenek is megvolt a kis asztal a hátul a díszlet mögött, egy kis hamutartó cigi oda kirakva, mindünk lejöttünk, rágyújtott, beszélgettünk nagyokat, ő meg nem mozdult, ő ki nem ment volna az utcára. Ő ott el, és ő egyedül dohányozhatott az irodájába, és megdohányozhatott benne a díszletbe, ami nagy szó, mert ott minden nyílt láng, meg minden, azonnal tudod. Fejvesztés erre vele.
5: Egy tűzoltó, igen.
4: A Pista dohányzott, tehát azt mondta, hogy ez neki lehet.
6: De az volt nagyon durva, hogy amikor mentem haza Nyíregyházára vonattal, ami volt dohányzókocsi. És akkor több beszélt, és akkor az egész kocsiban dohányoztak. Plusz én még pont az utolsó évben odajártam a BMW-re, amikor lehetett a folyosón cigizni. Tehát, hogy benn voltál az egyetemi épületében, vártad, hogy nyissák az órára, és még ott a folyosóért még elszíted a cigit, és még ilyet elnyitott.
5: Ennél a legszebb volt, hogy először mentem ki Egyiptomba búvárkodni, és akkor már a világ összes repülőjáratán tilos volt a dohányzás, kivéve egyet, ugye az Egypt Air járat, amely nekik van tartásuk, ahogy eléred a izét, ahogy elértük, ahogy hívják, utazó magasságot, akkor a pilóta be is mondta, hogy akkor most elalszanak a kis izék, dohányzás tiltó táblák, a gép felétől hátrafele dohányzó. Mindenki fölállt, mint az állat, így repült a gép az orra fölfelé, mert mindenki hátul volt, és akkor körülbelül, mert nem számított, hogy ennyi magyar van, aki hát szenvedélyes dohányos, mert egyikről a másikról gyújtottunk át, rá körülbelül 20 perc múlva mondta, hogy jó, akkor legyenek kedvesek egy kicsit a dohányzást befejezni, látni nem lehetett a izében.
4: De nem vagy gerrepülőn, nem fostak a tűztől. Azért az egy repülőn, azért az egész más, mint valahol, nem tudom.
5: Semmi. Úgy lehetett dohányozni, mint a kisangyal.
4: Mennyire lazát az alapok, ők nem szólnak.
6: Kicsapatták kicsi belőle. Nekem a lakatos Laci, ugye tegnap hazavitt az új kocsijával, ugye beszéltünk, hogy új Mercia van, és kérdeztem, azt mondja, gyere, hazavittek, lehet benned cigizni. Nem mondom, Laci, nem cigizek. Majd fogsz, gyere. a lényeg, hogy a Laci, ahogy megvette a szalonautót, kihozt a szalonból, már rágyújtott benne.
5: Nem értem.
4: De ő láncdohányos, ugye? Tehát, hogy ő olyan durván láncdohányos, hogy egyiket a másik után. Ott egy hazaút, az 4 cigi.
6: Meg a Laci ilyen Kenta úr, hogy az ő egyik keze mindig kilóg a kocsiból. Tudod, hogy az autó
4: az teste, a cigis kéz.
6: Igen, és a cigis kéz kim van mindig.
4: Azt a minden segít neki. Össze. Kamponával fura volt, hogy sétáltunk, és még lehetett bagózni valamikor bent a Kamponával. Abba a bevásárló központokban még rá lehetett gyújtani.
6: De nem is volt ilyen, és nem emlékszem.
4: Mi már nagyon arra sem emlékszünk, mert volt, hogy szórakozó ilyen éttermekben is lehetett. Tehát ez simán megszokott dolog volt, hogy bementél, és mindenki cigarettázik.
7: Bemész,
6: mindenhol. Bemész Csehországba egy helyre, és el vagy képedve, hogy ez milyen balkáni, nem? Hogy itt dohányoznak benne az emberek.
4: Mert hogy engedik a sörözőbe a dohányzást?
6: Szerintem egy Csehországban igen. Legutóbb azt ott voltunk, ahol volt ilyen dohányzó rész. Másrészt meg az, hogy teljesen megszoktuk, ugye, hogy új illatunk van most a folyamatosan, de akkoriban azért nagyon
4: tök megszokott dolog volt, hogy nem dohányzol, de dohányzó helyről úgy mész haza, hogy iszonyat büdös voltál.
5: Télen a téli kabátot ugye kihagytad még 3 napig az erkélyen, hogy lehessen menni.
4: Igen. Azt írják, hogy amilyen árak lesznek, Feri, neked is lesz kínáló cigit.
5: Bizony. Megint emelnek, gyerekek.
4: Tessék?
5: Megint emelnek.
4: Helyes, emeljék.
6: Hova?
4: Emeljék.
5: De azért, hogy lenyúljanak bennünket, érted?
4: Nagyon helyes, emeljék.
5: Hát, de mert?
4: Hát miért ne? Hát káros szenvedélyet tegyenek rá egy kicsit. Megterhelitek az egészségügyet, érted, egy csomó pénz elmegy rátok a gyógyítások miatt.
6: Mondja legnagyobb lejmoló.
4: Mivel fizettek többet?
5: Ahogy fizetjük a cigarettánkat, abból oda is megy biztos.
4: Hát azt nem tudom, oda mennyi megy. Melyik az égig? Hát,
5: mi sokkal többet fizetünk be a közösben, mint ti.
7: Jövedéki adó, igen.
5: Hoppá.
6: Majd neked jobb lesz.
5: Hoppá.
4: Ugyanazt az ellátást kapod.
5: Ugyanazt az, igen, jót.
4: Emeljék csak meg. Nem, most mennyi egy doboz cigi? 3000? 2000?
5: Hát nincs annyi, igen, 2005 és 6 között. Kivéve az ukrán piacot, ugye ott egy picit olcsó.
4: Legyen 3000.
6: Pilluki az már tartja az árát. Ugyanaz a Pilluki.
4: Legyen 3000. Úgyse hagyod abba, egy igazi dohányos, de nem adja abba. Azért 3-3005 már egy doboz cigi, azért az veszek két doboz.
5: Leteszem.
4: Anyát 90 és dohányzik.
7: 1000-nél.
4: Olyan tüdőt örököltetek, érted?
5: 2000-nél.
4: Menj a mama, 90?
5: Hát most lassan 90, így van, most 89.
6: Most kapott egy jetskit.
4: Igen. Ez egy vitorlás repülőt, most akar tanulni, megtanulni vezetni. Érted, és látsz dohányos a muter, nem?
5: Hát igen, hát, szereti.
4: Ezek a gének valahogy bennetek rendben van.
5: Nem, semmi. Dehogyis, nincs ilyen, nincsen, ül kint.
6: Nagyon durva.
5: Valamelyik este vittem át egy palack jó pezsgőt, azt megittuk kettesbe, érted? Közben cigarettázott, adta a bölcsességeket, rendben van a mama.
4: 90-es láncdohányos, érted? És semmi baja.
7: Ennyi.
4: Érted?
7: De persze, hogyan? Genetika.
4: Genetika, egyébként valójában genetika, igen.
7: Abszolút
4: igen.
7: Genetika. Churchill, ugyanez, tehát hogy az is ivott, cigizett. Hát kinek mi? Valaki meg kétszer rágyújt, aztán tüdőrák.
4: Igen.
6: Vagy egyszer se?
7: Vagy egyszer se, és tüdőrák.
4: Igen, az hogyan. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, és még egy kulcsot is adunk, jó? Úgyhogy valaki, aki úgy érez magában a lendületet, bombázza a telefonszámunkat, és akkor így konténer ide vagy oda, amit októberben sorsolunk, majd dobunk még egy kulcsot. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz vele télen?
10: Valamit vadásznom kell.
6: de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
9: És hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
3: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait?

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Mastercard.
8: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
9: Roppanós, szentesi, zamatos, szentesi, vagány, szentesi, vagány.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
15: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
16: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
17: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál, a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok,

0: valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Domtéren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Sikerült megfékezni a horvátországi Brač szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. A hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Rászkó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Nincsen zene, gyerekek, hozzá kell szokni, munka van!
4: Munka van, beszéd van?
3: Nincs cigi.
4: Szeretnék majd fogadalmat tenni.
3: Mire kijössz, már visszajössz.
4: Megint, meg, saját magammal szemben megint hozzászóltam Kapcsihoz, hogy legyen már az, hogy...
5: Hogy amikor, nem szólsz hozzá, te
4: még. Hogy nem szólok hozzá, és akkor nem jutunk oda mindig, ahova eljutunk, mert ezt a hibát mindig elkövetem.
5: Mi volt a kezdő mondatod? Szia, Kapcsi, és itt hibáztál.
4: Elkezdtem el beszélgetni egy közös problémánkról, és a harmadik mondat már az volt, hogy hát a szokásos téma, amit ő minden kapcsán fel. Hogy? De a harmadik mondat. A harmadik mondat.
3: Imádom.
4: Harmadik mondat.
5: Egyszerű, nagyon férfi, megfejthető.
3: Őszinte lehet vele mindenféle altesti dolgokról beszélni.
4: De nem tud semmi másról beszélni. Tehát abban a pillanatban, hogy valami lényeges dolgra, és a péniszemről beszéltem.
3: Igen, kapcsi ilyen. Ja, igen, és ezért vele értekezünk itt minden kedden, igen.
4: Jó, mi Vágó Istvánunk.
5: Tudjátok képzelni.
4: Jelölje meg, egy-kettő.
3: Igen. Kiégésen, cigizésből, stresszel, befosol, szép kis körforgás, írja valaki.
4: De cigizéstől miért stresszelsz? Ja, hogy ez nem egy beteg összel tőle?
3: Ma minden olyan téma előkerült, amitől az ember vagy hazamegy, vagy szabadságot vesz ki.
4: Hát inkább ez, mint a Dua Lipa.
3: Hát egyébként így van.
4: Amúgy szerintem a cigizés ki lehet váltani egy csomó jó dologgal.
3: Na, de figyelj, olyan drága lesz most már, hogy már mind muszáj van vele kiváltani.
5: Most néztem meg, gyerekek, november 1-től 250 forint dobozonként pluszban.
4: És mennyi egy doboz cigi?
5: Hát 2005-2007.
4: Akkor 3000 lesz egy doboz cigi?
5: Hát lassan, igen.
4: Hát és még mindig megéri neked, úgy hallom.
5: Te mit ugrálsz rajtam?
3: A sátán.
4: Látod, azt oda szúrtunk, ahol fájt.
3: Persze, nem gyűjtott rá, ne csináld már.
4: Mi az, hogy 3000 forint, ezt sajnálod? Ezt a
3: Át fog mindenki menni a vapéra, az lesz. Hát sajnos ez áttereli az embereket.
4: A vap ez nagyon más. Te a vépről beszélsz, a vape pedig a szúnyogírtó.
5: De ő tudott,
3: én a vépet konzisztensen vapénak hívom már.
4: De ugye ez azt már, hogy az ember szúnyogírtóval fogja szargálni.
5: Mert ő egy tagadó.
3: Én vape tagadó vagyok, én vép tagadó, ők nekem az vape.
4: Vape, vaze. Nekünk senki nem mondja meg. Figyelj, Feri. Na. És mi lesz akkor, hogyha helyette elkezdesz valami ilyen... Jójózhatnál például.
5: Mi van?
4: Kínálna mindig szünetekbe, szünet is tudod, csak annyit látna, hogy így kegyetlenül jójózik, de ilyen kegyetlenül.
3: A Feri sose fogja letenni a cigit, és én szeretem ezt a fajta magasságot.
5: A nagy ízék, a nagy trükköket.
4: Figura, figura. Igen, azt nagyon rögnék rajta, hogy elkezdenél

0: vagy félcsövezni, vagy még ami van még, ez az...
1: Félcső?
0: Mi az, amikor felugrálnak magam dolgokra? Mi az az? Az
2: parkür.
0: Parkür.
2: Parkőr!
0: És szerint parkőröz már ezért a teraszon.
1: És egyszer átillennék a korláton.
0: És még a cigire mondják, hogy veszélyes.
3: Ne tedd le soha, Feri.
1: Hát ott, itt az emberem.
0: Londonban 25 font egy dobott cigi.
3: Tök nagy csalódás lenne, ha letennéd. Az eltűnne belőled az utolsó mérföldkövbe azonosítható, vagy a cigaretta. Az, hogy te kimész, és cigizel a teraszon, ez úgy hozzátartozó.
0: De miért
3: csalódás?
0: Nem kérdezd meg a mamát, hogy úgyis ráér egész nap, hogy töltsön neked cigiket, tudod? Van az a klasszikus.
1: Úgy, de nagy lenne. Az
3: veszel rendes dohányt, és megtöltje
0: a mamát. Hát termeld meg a saját dohányodat. Ott a Velencei tónak a medrében nem lehet dohányültetvényt csinálni?
3: Keverj hozzá egy kis marihuánát, megrátod teljesen jól.
0: A Velencei tóval most milyen így jössze?
1: Jól van, köszönjük szépen.
0: Kicsit visszahúzódott.
1: Nálunk van víz is még, nem olyan? Sok, de van. Persze, az északi part, azt tudod, mindig mély.
0: Meg tudod lögbölni magadat, ha úgy van.
1: Meg.
3: Ja. Na gyerekek, kulcsunk? Itt van a kulcsunk? Hol van a kulcsunk? Nincs itt?
1: Kulcs.
3: Egy utolsó kulcsot még adjunk oda valakinek, aki ügyes volt, telefonált, nem mondtuk, hogy lehet próbálkozni, lehet telefonálni, és már lerendeztük a kulcsokat. Ez így megy majd októberig, ennyi kulcsot adunk? Hányan lesz ott a kulcsosa? 500-an? Ki az, aki
1: megadja? Annak kiszámolta valamelyik nap.
4: 280 körül van.
3: 280 kulcsot osztunk ki összesen, te jó Isten!
4: Hétfőnként 11-et, különben meg napi 9-et.
3: Jó.
4: És ezt szórozd le fejben.
3: Oké. Okay. Nézzek neked, nagyjából 300 kulcs. Hívunk valakit, jó? És utána pedig megyünk Pili Szent Lélekre, hogy hova megyünk? Petíció indul, gyerekek! Pili Szent Léleken. Aha, megvan az a Mi kis falunk sorozat?
1: Így van, persze, hát azt ott forgatják nagyon... a faluba, de onnan elüldözték őket.
3: Nagyon kedves a történet, mert hogy 137 helyi lakos összefogott, hogy a faluban tartsák a stábot, és ők most azon dolgoznak, hogy visszamenjen a nagy tévé, a mamut, visszamenjen az ő falunkba forgatni. Mert elüldözték őket onnan?
1: Igen, hát hogy nagyon megzavarja a falu életét a forgatás, de leginkább a turista forgalom. Mert egy csomó mennek ki, hogy a kocsmába igyanak egy kávét, aha, ahol forog a jelenet.
3: Aha.
1: Ott van a szakember, Gyula mondta rögtön, tetsz.
3: Minden este fölvevőre van állítva a kis készülékes, nézi, igen. Kata, gyorsan mondj nekünk egy szlogen, szia!
5: A rádió egy csak igazi, ma is elmegy. Hello, hello!
3: És van, javárj, ez nem az, adunk csak neked egy érzény, van. Ott a kulcs nálad, mit kell csinálni, a nyersz?
5: Hát csak annyit mondok, hogy ahogyha én nyerek, akkor azt mondjátok majd, hogy ki az a Baukó Éva.
3: De jó! Gurulni fogsz, nagyot gurulsz. Nagyon jó.
5: Még jó, hogy...
3: Jó van. Októberben találkozunk, van egy kulcsod, legyen szerencséd, jó?
5: Rendben, köszi szépen.
3: Oké, ciao, hello.
5: Hello.
1: Hello.
3: Na szóval visszatérve, gyerekek, nagy hírek vannak, ez egy ilyen párkapcsolati dráma mondhatni, aminek így nézzük a különböző felvonásait, ugye Pili Szent Léleke a Mi kis falunk stábja között évekig tombolt a szerelem, dúlt a láb, ott forgatott az erdő, nagyon jól érezték magukat, a stáb is, a mindenki is, de ahogy ugye a falu felette szerve, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött, és kirakták onnan a stábot. Azt mondták, hogy eddig is nem tovább, viszont a helyiek most fellázadtak, és szeretnék visszakapni régi szerelmüket. Összefogtak, és egy 137 aláírással ellátott petícióval üzennék meg a városvezetésnek, hogy nem akarják elengedni a stábot, és ez a stáb ezt felrakta a települést a térképre. Gyerekek, hát itt komoly küzdelem. Hogy tud egy stábot ott tartani magadnál? Egyáltalán mi az, hogy az esztergomi városvezetés, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött? Kirakták az RTL-t? Erről van szó?
1: Szerint...
3: Aha.
0: Azt írják, hogy ráadásul nem is azok panaszkodnak, akik a forgatási gócpontok mellett laknak, hanem akik távolabbi. Tehát a magányosabb farkasokat zavarja ez az átmenő forgalom, és akik meg benne vannak ebben az egész projektben, azok meg úgy vannak, hogy végre van élet a faluban.
3: Végre van élet a faluban, ugye ez a sorozatban úgy jelenik meg, hogy Pajkaszeg. Ez Pajkaszeg. De hogy ez nem Pajkaszeg valójában, ez egy Pili Szent Lélek.
1: Uh-huh. És azért költözték ki Pili Szent Lélekre, hogy ott a nyugalom, a csend legyen. Erre mi történik szombat reggel? Autós hordák parkolnak le, akiktől nem tudsz kiállni a kaputból, jönnek, mennek, és nincs csend abba a faluba, amiért te kiköltöztél. Na,
3: tessék. És akkor oda mennek a zarándokok, hogy abban a presszóban igyanak.
1: Így van, tényleg ez ekkora, mint azt megtudtuk.
3: Ez ilyen kultikus hely lett, hogy oda mennek az emberek inni, hogy ez volt a sorozatban. Aha. És akkor most megy, vagy marad a stáb? Most akkor mi történik?
1: Hát most a petíció megvan.
3: Aha.
1: Azt még
0: hányan
1: beadod?
0: Vannak összesen? Tehát ha 137-en vannak mellette, mennyien vannak ellene?
3: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Mindjárt megkérdezzük Editet, aki ott van a faluba. Edit, jó reggel, szia!
6: Jó napot kívánok, nincsen. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
3: Azt a minden, ilyen hivatalos vagy elé, de nem kell ennyire hivatalosan, csak. Csak lazán, könnyedén. Te ott laksz, már nem Pajkaszegen, hanem ebben a faluban? Te falusi vagy, ott laksz? Vagy...
6: Igen, ott lakok.
3: Aha. Na most mi van ezzel a szerelmi történettel? Most a gonosz önkormányzat elüldözte a stábot?
6: Hát nem arról van szó, az önkormányzat mindig is támogatta
3: meg is gonosz
6: a munkájukat.
3: Igen?
6: Inkább, hát ilyen pár lakók inkább azok.
3: Aha, tehát néhány lakó föllázat, és ezért az önkormányzat igen. Azt mondta, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem kérünk a stábból.
6: Hát igen. Szerintem
3: neki mi volt a bajuk? A lakóknak mi volt a bajuk? Vagy ők mit mondtak? Miért lázadtak?
6: Hát azért lázadtak, hogy mondjuk pont olyan lakóknál van a legnagyobb hangsúly, akik már úgy jöttek ide, hogy tudták, hogy tehát ezen a településen forgatás folyik. Tehát elvileg Pajkaszegi ingatlanként vették meg az ingatlanokat, és tehát...
3: Várj, mi van, hogy megvették az ingatlant, ők már tudták, hogy az Pajkaszegi ingatlan, ami igen, a sorozatban van?
1: Tehát
3: ment a forgatás.
1: Nem az őslakos kiabálat.
6: Eleve már 10 éve itt forgatnak, és tehát itt mindenki tudja, hogy településen már forgatási helyszín 10 éve, és tehát eleve úgy is hirdetik az ingatlanokat, hogy Pajkaszegi ingatlan, és ezért az ingatlanárak, tehát az a stábnak a hatására eléggé fel is mentek, fel is turbozottak, ilyen.
3: Tényleg? Tehát volt egy ingatlan áremelkedés a faluban, mert hogy a forgatás miatt egyszerűen megnőtt az ingatlanok értéke.
0: Igen, képesztem, hogy
3: ez döbbenet, az egész sztori döbbenet. Igen.
6: És akkor ők... azt szeretném helyezíteni, hogy előbb, amit mondhatok, hogy a stáb nem is ment el, tehát még folyamatosan itt is forgatnak, hát most is velünk vannak, és nagyon sok lakó örömére, mivel ez a petícióból is látszik, hogy azt is igazolja, hogy még 10 év távlatából is, hát nem annyira zavaró és hátrányos az itt élő számára, főleg azok írták alá, akik közvetlenül nem profitálnak a stáb adta lehetőségekből. Ebből a petícióból az is kiderül, hogy a két fő helyszín, ami a Tetekocsmá és a polgármesteri hivatal környékén közvetlenül szomszédokat abszolút nem zavarja. Természetesen azokat is figyelembe kell venni, akik nem így gondolják, de valamiféle kompromisszus megoldást várunk.
3: Aha, mennyi a forgatás egy évben? Meddig van ott a stáb? Mennyit forgat egy évben? Hát, hány napot éri nagyságrendileg?
6: Hát ilyen 3 hónapot, de én pontos napokat most nem tudok be, egyre minimálisabb, mert mivel forgatási helyszínek is egyre kevesebbek vannak, tehát 90% tehát itt már magántulajdonban forgatnak, és...
3: És akkor te most mit csinálsz? Te most összeszedted a falut, és azt mondtad, hogy oké, gyerekek, akkor nem, most nem, petíció? Nem. Vagy akkor most mi történik?
6: Nem. Az történt, hogy mindenki, tehát ezt a média túlzást szerettük volna elsősorban morális mederben terelni, ami azt mondta, tehát azt sugallotta az embereknek, tehát itt az országos szinten, hogy az egész település egységesen elzavarta a stábot.
3: És hát, hogy ez tulajdonképpen nem így volt?
6: Hát ez nem így volt, van egy, látjátok, hogy egy olyan bázisa is, amit abszolút semmilyen végül is anyagi háttér nélkül is.
3: Most akkor mi van? Most akkor mi a sztori? Most én nem értem ezt az egészet. Most akkor ott van a stáb és forgat, nincs ott, elment, szeretnéd, hogy visszajönne, nem akar semmit, nem tudod, hát, hogy mi van, minden van.
6: Nagyon szeretnénk, hogy maradjon, de természetesen úgy, hogy közben a helyiek
3: érdekes. De nem mentek el, hát ott vannak, azt mondtad, hogy ott vannak, mai napig
6: hát
3: ott
6: igen,
3: vannak.
6: Hát igen, hogy nem is szeretnénk, de hát...
3: Akkor el sem mentek.
1: Hát valószínűleg úgy van, hogy
3: mi van most a stáb?
6: Hát nálunk.
3: Hát akkor minden rendben van, hát ott forgat a stáb.
0: Oda tudnál lenni a telefont valakinek a stábban létes.
3: Van ott valaki a stábban. Értem.
6: Tehát a következő évben van...
1: Most még megvan a szerződés jövő évtől.
6: Igen, jövő évtől minden évben...
1: Nem lehet,
6: minden évben új szerződéseket.
3: Értjük.
1: Nem lehet, hogy azok, akik azt akarják, hogy elmenjen, azok nem a stáb miatt akarják, hanem hogy az odalátogató turisták miatt, akik mennek a Tetekocsmájába.
6: Hát ez is indok nekik, de most már hát a barátnémet idézem, aki, tehát nem mondok neveket, aki most már azt mondta, hogy tehát olyan szinten lecsökkent a turizmus is, meg az a stábnak az itt léte, hogy minimális kompromisszummal jár.
3: Tehát akkor igazából nincs baj, a stáb ott van, a pajkaszegiek jó vannak, a stáb forgat, de te nem akarod, hogy majd elmenjenek, de még nem mentek el, mert most még ott vannak.
6: Hát nem csak én nem akarom, ezek akik a petíciót aláírták, azok bőven támogatják, hogy...
3: Ilyenek ezek a pajkaszegiek, ilyenek ezek a pajkaszegiek, kitartanak a mellett, akit szeretnek, igen, mi a terv?
0: Akkor minden mi kisfalunk rajongót kérünk, hogy azonnal jelenjen meg Pajkaszegen. Demonstrálják hát azt, hogy mennyire számítanak erre.
6: Ez a petíció az a település lakóit is érintette, és külön gyűjtöttünk egy országos rajongói tábori aláírásokat, amik mivel már ez túlnőtt a településen, és őnek is a segítségét kértük, hogy valamilyen olyan kompromisszumos megoldás szülessen, hogy a produkció végül is maradt. Hát nem tudom, hogy maradhasson. Nem tudom, hogy milyen feltételek lesznek a jövőben, én ezt nem tudom átlátni, vagy de az, hogy mi szeretnénk, hogy továbbra is itt legyen.
3: Aha, tök jó, és tehát a kocsmája üzemel, egyébként az nyitva van, tehát az működő kocsma?
6: Igen, hát ő nekik a, tehát eleve ez, a, tehát az összes vendéglátásnak, ami hozzá kapcsolódik, tehát mind a szálláshelyek és a vendéglátások csak ennek a produkciónak köszönhetően tudtak megmaradni itt a településen.
1: Így van, már nem lenne kocsma.
6: Amire ezekre a kis településekre abszolút nem jellemző már.
1: Aha, de a turizmus tiszta, az jó tiszta. A településnek. Jó. Még most, annyit árulj el, hogy a kocsmával szemben van egy óriási szobor egy nyitott tenyérrel, és a közepén hát van egy... Hát, egy hogy briós. Is mondjam, egy briós, de inkább úgy néz ki, mintha valaki nagyon ügyesen rakta volna le a terhét. Az micsoda?
6: Hát, az egy briós, végülis kétértelmű, tehát az egész. Tehát, azért, mert ez végül is egy filmvégjáték, tehát hogyha végignézitek az egészet, akkor ez filmvégjáték, és nagyon sokan szeretik ezért, mert egy ilyen felügyülést biztosít az embereknek a mindennapi esetleges dolgaik felett. Tehát,
0: ezt át tudnátok szállítani a Balázs kertjébe?
3: Ez olyan, mint egy ilyen tenyérbe belefosott volna valaki.
6: Különben igazából csak akkor áll ott, amikor a forgatáson szerepel, tehát igazából ez nem folyamatos látványossága a településnek.
3: Hát a másik szobrot, amit leszereltek, a fallos szobrot kéne mellé tenni, tudod, így egy hallgatóban igaza van.
0: A szányos fallos.
3: Igen. Na jó van, szóval, hogy akkor van baj, de még nincs baj, de ne is legyen baj, de akkor majd baj
6: hát
3: lesz, de most még nincsen baj, de ne is legyen, de van. Aha. Jó.
0: Megelőző csapás.
3: Megelőző csapás, mértél rájuk, Edit? Ilyenek ezek a pajkaszegiek, ilyenek, oda vágtatok.
6: Hát nem, hát szeretném, hát végül is nem befolyásol ugye az életet. Jó, akit befolyásol, ott megmondom őszintén, a stáb a munkáját nagyon összhangban végzi a település lakóival. Minimális kompromisszumot igénye, folyamatosan tudjuk, hogy hol forgatnak, telefonon, Facebookon, lehet velük folyamatos kapcsolatot tartani, hogyha valakinek valami gondja van, meg lehet velük beszélni, tehát itt nincs itt olyan dolog, amit nem lehetne megoldani.
0: Közben feltette a baj a fejét, mert itt írják közben a kommentelők, hogy már elkezdtek pályázni a különböző falvak. Tehát már Devecser, Nyírbátor, már írták a saját petícióikat.
6: Mert mindenkinek felmerül, és ők is tudják, hogy amikor úgy él egy település, hogy tehát egy ilyen kis település úgy él, hogy tehát ezek a szálláshelyek, vendéglátott helyek mind bezárnak, tehát ilyen kísértett településé válnak, az nem szolgálja a gazdaságot se, tehát az ő gazdaságukat se, az önkormányzatoknak is egy bevételi forrás jelent, úgy, mint az itt élőknek, akik ezzel foglalkoznak, ja. És ezt ők nagyon is látják, hogy ez nagyon, tehát pozitívum is van ebben.
3: Jó. Tehát ott valami történik, hogy felrepül, a levegő az úgy, vagy mozgál, a szél elhozza. Akkor esetleg ott marad a stáb?
6: Ezt most nem
3: értettem. Hát ez szénység igazából, jó, oké, nagyon drukkolunk és rajta vagyunk az ügyön, amiben tudunk, segítünk. Mi egy emberként kiállunk pajkaszeg mellett, jó? Puszi Edit, hajrá!
6: Nagyon szépen köszönjük.
3: Vigyázzatok magatokra, hajrá, drukkolunk, hogy ne legyen kenyértörés köztetek és a csatorna között. Csáó!
0: Briós törés.
6: Nem lesz.
3: Hajrá, pajkaszeg!
1: Hajrá, pajkaszeg!
3: Hello.
1: Hajrá, stoki!
3: Foglalja nekem valaki össze ezt egy mondatba, hogy mi volt?
1: Az első ember, nem érdekes, az egész sztori nem érdekes. Ebben, ami érdekes, hogy ő volt az első ember, aki visszakérdezett a kérdésedre. Hogy ezt most nem értem. Eddig egyébként... az mindenki válaszolt rá, gyerekek, az összes sok diplomás. Az orvosok, a kutatók, a nem tudom kicsodák, jön a kocsmáros asszony, aki azt mondja, hogy ezt most nem értem.
0: Így van.
3: Na, elsőre leleplezte a szeles kérdést.
0: A józanság hangja.
3: Nem tettük kontextusba a kérdést azért. Tehát nem, csak úgy bedobtam, hogy valami segítsen ki ebből a...
1: Na, tehát azért forgat még a stáb, mert erre az évre van megállapodás.
3: Értem. Nehogy elmond nekem, én tényleg kiugrom az ablakon. Így is majdnem megöltem magam, léci, nem mondd el ezt még egyszer.
0: Én örülök, én csak annak, hogy...
1: Na, de jövőre! Az izgatja!
3: A város ilyen kormányzat.
0: Én örülök, hogy rajta tartjuk az ütőjére ennek a problémának az ujjunkat,
3: mert szívesen azt hiszem,
0: nélkülünk ez a helyzet nem tudná megoldani magát, úgyhogy örülök, hogy részesen lehetek ennek. A kormányváltás ehhez képest egy...
3: Kutyafüle, érted?
0: Egy Dallas epizód volt.
3: Ez a pajkaszegi szabadságharca, 48-49 nem volt ilyen fontos, mint ez a pajkaszegi történet. Hajrá, pajkaszeg! De megint mi van, két fontoskodó barom miatt... Megint érted, tehát mindig ez történik.
0: Ezt nagyon tetszik, hogy vesz egy házat egy faluban,
3: ahol tudja, hogy mi van, majd kiborul.
0: Hát most már ennek legyen vége.
3: Igen, úgyhogy ha elmegy a stáb, az ingatlan felére esik, tudod az értéke. Tehát, amit megvett felnyomott áron. Tehát ez sehogy se jó biznisz, ha megvesz egy felnyomott áron, utána pedig elzavarod őket. Na mindegy.
0: Van ennél magyarabb dolog amúgy most.
3: Egyébként ezért akartunk ezzel foglalkozni, igen, mert azért ez egy szép magyaros történet. Na jó van, gyerekek, 3 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
10: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
9: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Meghalt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzet Művészeti Díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a Mafilm segéd operatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek. A Skanzenben gasztrosót tartanak. Végül a várható időjárásról. A párás ködös reggelt követően napközben már napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Na, a nap legjobb pillanatai, gyerekek.
5: Na, gyerünk, nézzük.
4: Na, Mária, meg kell ahhoz nyissam, hogy Anna mit írt a kis írományba. Mondom én nektek, gyerekek, hogy milyen nap legjobb pillanata. Itt vagyunk. Egy hallgatói SMS-ből jött a 7 órási téma. Edith megette az agyamat. 7 órási téma. Azt írta a hallgató, úgy döntöttem, ma itthon maradok, teszek mindenre azt sem, amit akarok a mai napon. Erről kezdtünk beszélni, hogy milyen élethelyzetben engedhetjük ezt meg magunknak, hová tűnnek az álmaink, a vágyaink, és egyáltalán mi történik felnőtt korban. Ezt megvitattuk, és egy fitness torna közben hát fosta rommá magát egy sportoló, egy ausztrál sportoló csaj, egy Hyrox versenyen. Megnéztük a videót, tényleg durva, és próbáltuk elképzelni, hogy hasonló helyzetben mit csinálnánk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon. Jaj, de jó! Ez milyen jó!
5: És nem szól a főnököd?
4: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
6: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
4: De itt van például a Tibi azt írja, figyelj, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
6: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
4: A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában. Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
5: Nem, ez sajnos ez nem szép.
4: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsináld? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
5: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósíts. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez föladta. Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
4: Igen.
5: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
4: rosszabb. Legnagyobb
6: árulás. Amikor 40 igen. évesen, így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok.
5: De és azt is csinálja. Ugye az
6: abszolút, is abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmun betegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
4: 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityu.
6: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
5: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
6: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
5: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
6: Igen, de azt mondom, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkát sem változtat, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
4: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
5: 33-os.
4: Igen.
5: Igen, és a kecske vidám állat.
4: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
5: Szeretem.
4: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
5: Hát,
4: ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
6: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
4: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
6: Plusz,
4: van esély?
6: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondold végül, hogy felneveltél egy gyereket, ennél semmi nem nehezem.
4: No.
6: Szabó összefoglalta, és amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazigum is. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
4: A híres rakamazigum is, tényleg. A jó képű.
5: Ja, igen, a
6: Premium
5: Kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
4: Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
6: Legyen az, ezt döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel összehoz
4: lehet. Azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
5: Láttad maratonfutásban is.
4: Láttad maratonfutásban is. Tehát a
6: szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
4: Tehát
6: az
4: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2-2,5 órát. Hát azért azt adom, hogy oké.
6: Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, szerintem.
4: Egy sakkvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
6: Jó, vízilabda.
4: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
6: Annyira feszes a gatyájuk,
4: hogy megtartja
6: benn. Hogy abból nem jön ki semmi.
4: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
5: fertőtlenítés, leeresztés.
6: Vívásnál sose derül ki, ugye?
4: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
6: Birkónál volt ilyen?
4: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. ott kiderül.
6: Ott is látszik. Van egy olyan tangád test... van, mert egy izét.
4: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan, gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
6: Azt hát meg is történik.
4: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg.
5: Itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
6: Azért, mert egy beltéren zajló verseny hát van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
4: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént?
5: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
4: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre? Hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
6: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
4: Hogy akkor már mindegy. Nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigetel a nagy színpadon. Te...
5: Az étteremben
4: vagyok. Te bemész az étterem, és azt mondod, hogy iszik a lebenceves. Oké. Te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
6: Nem, én hát nyilván ezt érzem, hogy ez megtörténik, nem?
5: Nem, de most már ezen...
6: Technikai szünet.
4: Nem, megtörtént, nincs megtörtént.
5: Technikai szünet, becsúszott ki.
4: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz.
6: Ez nem
4: gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
6: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
4: Előtte már még... Ez
6: nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
4: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
6: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztól.
4: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
6: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
4: De nem, hogy kimegyek a nagy színpad, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
5: Na, mit csinálsz?
4: Szerintem lenyomom.
6: Lenyomod?
4: Hát anya, persze.
6: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
4: Egy fehérbefaló.
6: Miért sáros a
5: barát cipője? És azt mondja, odani színváltós a cipője, fehérből barna.
4: Igen, igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
6: Hogy jön
4: ez ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
6: jó,
4: hogy azért
6: már az... nem engednek be tavaly óta.
4: De igen, igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
6: Klasszikus én, igen?
4: Igen, az egy kicsit más azért, mint az ártér. Hol van Feri?
5: Jó? Az étteremben vagyok.
4: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
5: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
4: Igen, új táblás ajánlatodat
6: ajánlom. A konyhában.
5: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
4: Igen, igen.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
4: Hívjuk a naphallgatóját, és elröpenünk Pajkaszegre. Meg sem állunk Pajkaszegig.
6: Meg kell mentenünk ezt a feszült helyzetet.
4: Igen, le kell csaptunk Pajkaszegre, oda kell mennünk, rendet kell tennünk. Hívjuk a naphallgatóján.
7: Balázsék!
4: Be volt készítve a taps. Hogy hívnak? Szia!
7: Szevasztok, Dávid vagyok, sziasztok!
4: Dávid, nagyon jót írtál nekünk, 20 éve vasutas vagyok, mi az, igen, a kiégés? De szép! És tényleg nem hát érzed, gondoltam. Nincsen semmi, vagy nagyon van?
7: Hát most nehéz így mondani. Vagyis hát néha olyan, tudod, hogy oké, tök jó a csapat, néha meg olyan, hogy kedved sincs itt lenni.
4: Mit csinálsz?
7: De tudod, ez változó. Kocsivizsgáló vagyok.
4: Ez aki ilyen,
7: kalapácsos.
4: Kalapácsos. Úristen, egész nap mész és vasúti kocsikat kopogtatsz.
6: Ismersz egy Dodi nevű srácot?
7: Hát, ha látom, biztos tudom, ezt szoktam mondani. Hát, sem tudom, hogy kiről van.
4: Figyelj, sose értettem, hogy ti ott mit kopogtattok?
7: Figyelj, nem tudom, én is csak az időseket látom.
5: Én csak megyek és csinálom.
4: De most tényleg, hogy ezt nem, soha senki nem tette fel ezt a kérdést, csak generációról generáció öröklődött. Mi az Isten kopogtattok egy kalapáccsal, ott mi derül ki?
7: Hát, figyelj, szoktuk vizsgálni a fékeknek a működését, hogy az működik, vagy sem. Hogy fognak-e a fékek, vagy éppen nem. Ez az elsődleges, bár már most nem előírás a kalapás, csak az úgy megmaradt. Az a mutatónk nekünk, hogy nekünk ez a munka.
4: De miért rákopogsz valamit, és onnan tudod, hogy működik a fék?
7: Nézd, a fékeket szoktuk vizsgálni, meg az ilyen jellegű dolgokat. Tehát a műszaki felépítését, kialakítását a kocsiknak ezzel könnyebben meg lehet állapítani egy-egy rögzítettséget, hogy mondjuk az tart-e, vagy éppen laza, vagy éppen már javításra kell utálnunk. Mi egyebek, szóval így nagyjából azt ez a funkció. Mindenit.
6: És a kerékpumpálók, ők veletek dolgoznak?
7: Igen, az is, de van olyan fogalom nálunk, hogy lapos a kerék, képzeljétek el. És ez valóban van egy ilyen fogalom. Na mindegy, hát...
4: Nagyon jó, nagyon jó arc vagy. Jól van, szóval a kopogtatsz, akkor legalább tudjuk, mit jelent ez a kopogtatás. Jól van.
7: Úgy van, úgy van.
4: Oké, kapsz egy szép ajándékcsomagot, mert mondtad, hogy Balázsék, mit szólsz hozzá? Javítunk a kiégési rátádon egy kicsit, jó?
7: Köszöntöm, de nem vagyok kiégve, szóval bírom, viszem. Sokkal talán nehezebb ma, olykor a családdal lévő nehézségek, vagy nem tudom, az hát egyéni is. Dolgok.
6: Azért a vasutas ellátóban azért néha van valami kis öröm, nem? Tehát ott
7: az persze, az utas ellátót azt kifejezetten szeretjük, szóval.
4: De jó arc vagy. Jó van, köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked.
7: Minden jót nektek, köszi szépen.
4: Csáv. De jó arc volt. Nagyon, nagyon jó arc volt.
6: Okay.
4: Igen. Jövünk holnap, gyerekek, te holnap. Nem
6: nagy
4: vagy te...
6: Kanizsa, holnap Nagy Kanizsa.
5: De szép.
4: Nagy Kanizsán fellépsz.
6: Hozzá
4: és...
6: valamit Nagy Kanizsáról?
5: Igen.
4: Hozzá.
5: Ajándékot.
6: Kérem a kedves nézőnek, hogy valaki egy Nagy Kanizsai hűtőmágnest.
5: Nem, te szerezd meg, ne a nézőtől kérjél.
6: Nem.
4: Azt nem fogadjuk el, te hozzá valamit.
5: Az nekünk kevés.
6: Rendben, megértettem.
5: Jó, és akkor pénteken. Legyen.
4: Pénteken? Pénteken vagy. Pénteken vagy. Puci mindenkinek, szép napot, puszi. Szevasztok, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
7: Mi a panasza?
8: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
7: Tetőszorongás, van gyógymód.
8: Orvosság?
7: Lejjer tetőcserép.
8: Cserép?
7: Betonból. Fagyálló, vízzáró, 50 év garancia házon, garázson. Álmodni sem lehet jobbat.
8: Lejjer beton tetőcserép mindenek felett.
9: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
12: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
14: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

rögtön a műsorom elején. Regál Lili, Heal Me. Liliről mindenképpen elmondható, hogy az erős közösségi médiás jelenléte nagyon sok új hallgatót hozott az elektronikus zenének. Ő következik.

0: kábjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Szuper, köszönöm! Hú, de jó! Én is megszereztem a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, miközben a 2026-os őszi-téli szezon első ködös reggele is megvolt. Nem feltétlenül a városokban, de volt nagyon sok felé. Ma, holnap viszont sok napsütésünk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: És nem csak napsütés, Rádió 1 konténerjáték is lesz hamarosan a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. 10 óra 25 perc. Kaptam közlekedési híreket. Aki jelezte, 8 kilométeres a sor az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál. Volt egy baleset a 19-es kilométernél az M5-ös felé haladva. Budapesten pedig, Budapest határában egészen pontosan a Budaörsi úton volt baleset a befelé haladó oldalon. Laca küldte az SMS-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak és a vakációnak.

0: Edition. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: a Rádió 1-en, csak igaz, hogy ma is sláger megy. Az előbb elmeséltem, hogy mi mindent lehet megnyerni a Rádió 1 konténerből, aminek még mindig vannak meglepetései. Tessék hozzá megszerezni a kulcsokat a játékainkban. Halló, halló!
1: Szia, Krisztián vagyok, a kulcsra jelentkeznék.
0: A kulcsra?
1: Igen.
0: A Rádió 1 konténerhez nyerhetsz kulcsot, ha mázlista vagy. Honnan hívtál?
1: Budapest.
0: És mit csinálsz? Kulcsmásoló.
1: Hát éppen burkolok.
0: Akkor nem még kulcsmásoló dolgozom. Vagy, akkor burkolsz. Sok a meló, Krisztián?
1: Hajaj, az egész év tele volt.
0: Hát figyelj, a konténerben van utazás, csak mondom.
1: Hát azzal mindenképp szeretnék élni.
0: Elmehetsz rá mondjuk egy új autóval?
1: Arra is lenne igény, abszolút beleférne.
0: És ha már ilyen ezermester vagy, van benne egy 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag is.
1: Úgy látszik, ezt nekem találták ki, ezt a nyereményözőn.
0: Ó, és még vannak meglepetések. Majd megnézzük, hogy elviszed, de az biztos, hogy 10. lettél!
1: Ez jó! Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: 10. lettél, tudtad a Rádió 1 szlogenjét? Hát persze, hogy jár egy kulcs a Rádió 1 konténerhez. Gratulálok!
1: Köszönöm. Nagyon szuper.
0: Sokat melózol, de azért október 9-én a nyitás napján szálljál ránk egy kis időt, gyere oda a helyszínre, majd mindent mondani fogunk időben, hogy mikor és hol, és ha nálad lesz a nyerő kulcs, egy konténernyi nyereménnyel mész haza.
1: Nagyon szépen köszönöm, így lesz.
0: A többieknek pedig mondom, nem kell sokat várni a következő játékra, bő fél óra, és ismét lehet jelentkezni itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

vagyok akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
5: Roppanós, szenteség!
6: Zamatos,
5: szenteség!
6: Vagány,
5: szenteség, vagány!
7: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
8: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
7: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
8: Jobb, ha felkészül.
9: Nagyon féltelek.
8: Ne lassíts!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
8: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
7: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
10: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
12: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
13: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Hány óra?
19: Hajnal 2.
18: Megint nem alszol?
19: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
18: Próbáld ki te is a Sedakurt.
17: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Alszol.
17: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

Más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodorót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy rossz hír, csütörtöktől újabb hideg front támad majd nyugat felől, úgyhogy ma-holnap mindenképpen élvezzük ki.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy konténerben? Na szedjük össze, van ugye benne nyaralás a Kolping Family Resortban, van benne 1 000 000 forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól, és a Rádió egy konténerben van autó is, az új Cupra Raval, a kitelepüléseken hétről hétre megnézhető, körbejárható, megfogdosható, jövő hét hétfőn délelőtt is majd. Meg vannak még egyéb meglepetések, de most egy kulcsot lehet szerezni a Rádió egy konténerhez, remélhetőleg azt, ami ki is nyitja majd. Tessék, jön!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténerjátékban, mint mondtam, mindig a 10. telefonáló juthat kulcshoz. A 10. telefonálónak lesz esélye, hogy elvigyen tőlünk egy konténernyi nyereményt. 9 emberrel már beszéltem is, nagyon szomorúak voltak, mindannyian szerettek volna nyerni, úgyhogy most kapom fel a telefont. Háló!
1: Szia, Melinda vagyok.
0: Jó hírekkel szolgálhatok. Befutottál 10-ként, Melinda!
1: Azt a mindenit!
0: Na, hadd halljam tőled is a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Abszolút megérdemled a kulcsot a Rádió 1 konténerhez! Ha mázlista vagy, október elején ki is nyitod!
1: Köszönöm!
0: Hogy telik a napod? Mit csinálsz éppen?
1: Egy szervizbe viszem az autót.
0: Lehet, hogy itt új autó lesz, kérem szépen. Na majd azért ehhez a többieknek is lesz szava. Délután a játék folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Rákosával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: ezzel is képes visszahozni a nyári bulik hangulatát. Szóval, hölgyeim és uraim, nincs melankólia, jó hangulat van, ez a Rádió 1, és ez egy új kedvenc.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul a Daily Mix a Bumble-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
4: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdj a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
11: Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárlók közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Opus Tesseri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. Meghalt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet Művészeti díjjal kitüntetett szakember, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. Kardos Sándor 82 éves volt. Napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 15-e van, 12 óra múlt, 2 perccel jönnek a hírek Szekszárdról, a mikrofonnál Szél Móni. A tanév kezdetén a gyermekeké volt a főszerep a szekszárdi Béla királytéri templomban. Az évnyitó diák mise része volt a hagyományos táskaáldás, amelyen a gyermekek közösen kérték Isten áldását az új tanévre, miközben énekléssel és zenével is bekapcsolódtak az ünneplésbe. A táskaáldás nem pusztán a táskákról és az iskolai felszerelésekről szólt. A közösség Isten áldását kért a gyermekekre, az új tanévre, a tanulásra, az iskolai közösségre és az előttük álló feladatokra. Ezúton tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy szeptember 17-e és 20-a között megrendezésre kerülő szexuális születi napokkal kapcsolatban a forgalmi rend változásokra kerül sor. A lezárásra kerülő útszakaszokról részletesen számol be a szexuális hírek oldala. Már zajlik a kapocsi játékra történő jelentkezés, melynek részleteiről a közelmúltban tartottak sajtótájékoztatót a PTS szexuális kampuszán. Kindl Gábort, a játék kitalálóját, és Szabó Csengét, a játék arcát, diákmentort hallják.
1: Úgy raktuk össze annak idején ezt a programot, hogy augusztus 20 és január 22 a Magyar Kultúra Napja közé foglaltatik egy játék, egy háromfordulós játék, aminek az első fordulójában tulajdonképpen a jelentkezésen kívül egy kis motivációs videót is nagyon szívesen várunk. A második forduló az a filmkészítésről szól, mit jelent magyarnak lenni a világ bármely területén élő játékosunknak, résztvevőnknek, és a harmadik játékra, illetve a harmadik fordulóra, a játék befejező részére Szekszárdra érkezett az elmúlt évben is 7 játékos a világ különböző részéről, és ezek mentortelepüléseken készültek fel tulajdonképpen erre a játékra, és ebben a programban természetesen egy országház látogatása is belefért. Nagyon nagy élmény volt. Tehát úgy élik meg a mai napig azokkal, akikkel beszélgetünk erről a játékról, hogy hatalmas élmény volt. És ugye a mai világban, a virtuális világban élünk, és ebből jött az, hogy a harmadik forduló találkoznak, emberek találkoznak, és ezért is találó ez a cím, ez a kapocs, mert emberek közötti kapcsok jönnek létre tulajdonképpen, és hát nagyon fontos az, hogy azok a másod-harmad generációs fiatalok, magyar származású fiatalok, ők tulajdonképpen valamilyen szálakon, vagy újra erősebben kötődnek Magyarországhoz, mert valahol a későbbiekben aztán mindenki keresi a származását, hogy honnan érkezik, és nagyon fontos számukra az, és nagyon jól élik meg a fiatal generációk ezt a játékot. A mentortelepülések változnak, nyilván a játékosok is, hiszen a szereplők változnak, de nagyon sokan azok közül, akik részesei voltak ennek az első fordulónak, az első évadnak, szeretnének bekapcsolódni, és ez beleértve a játékban résztvevőket, hiszen a játékban nem csak magánszemélyként jelentkeztek a világ különböző pontjairól, különböző szervezeteket is képviseltek, közösségeket képviseltek, akár Németországból vagy Ciprusról is, és tulajdonképpen ők már most is jelezték, hogy részesei kívánnak lenni ennek a programnak, mert azok, akik itt voltak, nagyon jól megélték ezt az egész játékot, és maga a játék folyamata is egyedülálló a világon, tehát nincs ilyen típusú játék sehol, és tulajdonképpen az, hogy az előbb említett másod-harmad generációs fiatalokat megszólítsák, ahhoz feltétlenül kell az internet, és az internetből jövünk át a valós emberi kapcsolatokig.
2: Akkor beléptem és megláttam ezt a sok külföldi magyar gyereket, akik tényleg azért jöttek ide, mert úgy érezték, hogy ez számukra nagyon fontos, hogy ezt a magyarság tudatot másban is és magukban is felerősítsék. Ez nagyon szívmelengető érzés volt, úgyhogy mindenképpen a döntő napját emelném ki. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örültem a felkérésnek, és úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, amiben szívesen veszek részt, mert ez számomra is nagyon fontos, és próbálom a legtöbbet kihozni magamból, és úgy támogatni, segíteni a résztvevőket, ahogy csak tudom. Hát, hogyha van valamilyen kérdésük például a versennyel kapcsolatban, akkor örülök, hogyha hozzám fordulnak, illetve szerintem az egy biztos pont lehet nekik, hogyha van valaki, akihez tényleg bizalommal fordulhatnak, és én örülök neki, hogy ezt a címet én kaptam meg. Szilvivel azóta tartjuk a kapcsolatot, a mai nap folyamán is én vettem fel őt a buszpályaudvaron, és kávéztunk egyet, beszélgettünk, onnan tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés volt a Gáboréktól, fontos dolog az, hogy a magyarságot megőrizzük, és a hagyományokat is megőrizzük, és szerintem ez egy nagyon jó lehetőség erre.
0: Kindl Gábort és Szabó Csengét hallották. Kosár Levente Szlovákiából jelentkezett a játékra.
3: 14 éves vagyok, és a kapocs játékra szeretnék jelentkezni. Igazániból úgy, hogy kiskorom óta videózok, apukám is kiskora óta, és ez így ámszállt, és meg szeretnék ismerni több magyart, több országból, és igazániból érdekel is ez az egész.
0: Kosár Leventét hallották. Részletek a Kapocs Világjáték weboldalán. Rács Róbert fazekasmester, népi iparművész, keramikus, 40 éves jubileumi kiállításának ünnepi megnyitója lesz Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban, méghozzá Bakta Galériában, szeptember 15-én, vagyis a mai napon 17 óra 30-kor. A kiállítás megtekinthető október 10-ig az intézmény, vagyis a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartás idejében a belépése díjtalan. A tűzoltásokban, a baleseti munkálatokban nagy szerepük van az önkéntes tűzoltó egységeknek is. Köves Pétert, a Tolna vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét hallják.
4: A hivatásos tűzoltók mellett Tolna vármegyében nagyon komoly segítséget jelentenek az önkéntes tűzoltó egyesületek. Olyan emberekről beszélünk, akik a saját szabad idejükből áldoznak arra, hogy másokon segítsenek. Lehet, hogy néhány perccel riasztás előtt még dolgoztak, otthon voltak a családjukkal, vagy éppen pihentek, de amikor megérkezik a jelzést, felveszik a védőruhát és indulnak. Felkészült önkéntes tűzoltókról van szó, akik rendszeresen képzéseken és gyakorlatokon vesznek részt, és megfelelő technikai eszközökkel rendelkeznek. Tűzeseteknél, közlekedési baleseteknél, viharkároknál vagy más műszaki mentéseknél egyaránt számít.

0: úgy döntenek, hogy ha baj van, akkor indulni kell.
1: Köves Pétert hallották. A Mecsetnádosdon élő Prima és Balog Rudolf díjas fotóművész több évtizedes életművéből válogat az Időbe zárva című kiállítás, amely a Szekszárdi Művészetek Házában nyílt meg szeptember 12-én. Mózer Zoltán, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az MMA Pécsi Regionális Műhelyének akadémikusa. Augusztus utolsó szombatján a Szekszári Tudásközpont adott otthont a Mattolna tehetségkutató versenynek, ahol az ország számos pontjáról érkezett fiatal sakkozók mérték össze tudásukat. A verseny eredménye a Szekszári Hírek oldalán.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerek.

minden délben a Rádió Egyen. Egy

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert így legyen kellemes mindenkinek ez a mai nap, ezt kívánom, szép keddet a stúdióban, már Kiss Gábor, a következő órákat töltsük együtt, rengeteg jó zene, ezek jönnek egymás után, pop, illetve dance dalok szólnak a Rádió egy déli mixében egészen 13 óráig. Shakirától az a felvétel kerül elő, ami az idei nyáron nagy szerepet kapott, a foci VB egyik himnusza, betétdala volt, és óriási sikereket ért el, ezt nem lehet tőle elvenni. Mi is meghallgatjuk most. Már itt van a Die Die.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A vénasszonyok nyara kitart rendesen, holnap is napsütéses időre számíthatunk. Helyenként kevés felhő megjelenhet, de esőre nem kell készülni. Párás, esetleg ködös lehet a hajnal, 6 és 14 fok közötti értéket mérünk majd. A csúcsérték 24 és 29 fok között alakul. Hug Yourself, ez a következő dal bekészítve, egy olyan német sráctól, aki óriási rajongótáborral bír Lengyelországban és itt Magyarországon. Kamrád, énekel a Daily Mixben.

Ez itt a 91 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az 55-ösön, illetve a 631-esen vigyázzanak az autósok, előbbin a 120-as, utóbbin az első pár kilométeren, már számíthatunk radarra. Gyapán, Nagykónyiban és itt Szekszárdon úgy szintén. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek. Több verzióban is a közönség elé került már ez a dal, amit pörgetek a DLMX-ben. Két óv felvételéről van szó. Ezúttal DJ Dark remixében hallgatjuk meg. Jön a Turn the Lights Off.

0: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, akik szomjaznak a jó zenékre, a legkirályabb helyen járnak. A következő 60 percben is játszom a nagy kedvenceinket. Itt Szexárdon, itt lesz a Hört. És a csapattól egy dal, amelyből a remixet Purple Disco Machine készítette el. Érkezik a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi mai sláger megy. 91.1

Ez itt a 91 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy már a 13 óra utáni szakaszban vagyunk benne, mindenkinek nagyon kellemes kora délután kívánok a stúdióban. Kis Gábor, jönnek a jó zenék egymás után itt Szekszárdon, de előtte köszöntjük azokat, akik ünnepelnek, a Zenikőket, illetve a Melittákat, meg rajtuk kívül a születésnaposokat is itt városunkban. És itt van a következő dal, Lebegünk a szerelemtől, Dua Lipa segítségével, szól is a Levitating.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy az úton lévők az 55-ösön figyeljenek a 120-as kilométer környékén, Gyapán, Nagykónyiban, itt Szekszárdon, vagy akár a 61-esen is feltűnhet a radar, utóbbi helyen a 80-as Kavics környékén. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, Regán Lili az, aki érkezik, a többszörös év DJ-je díjas, Rádió 1-es lemezlovastól, itt van a legfrissebb saját dala, amit szerintem mindenki imád, a címe az, hogy Heal Me.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 15-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Paksváros önkormányzata felhívja a szülők és gondviselők figyelmét, hogy az előző tanítási év lezárását követően több gyermek esetében is rendezetlen gyermek étkeztetési térítési díj hátralék maradt fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy a meg nem fizetett gyermekétkeztetési térítési díj követelésnek minősül, amelynek behajtására a követelés összegétől és az adott ügy körülményeitől függően fizetési meghagyásos eljárás, illetve bírósági eljárás is kezdeményezhető. Kérik ezért az érintett szülőket és gondviselőket, hogy a gyermekétkeztetési díjfizetéssel kapcsolatos kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget, az esetleges tartozásukat haladéktalanul rendezzék, és ezzel előzzék meg a hátralék behajtására irányuló további eljárást. A hátralék összegéről való tájékoztatás, a befizetendő gyermekétkeztetési térítési díj, illetve az esetlegesen fennálló hátralék összegéről érdeklődni lehet a Csáli Kinga pénzügyi ügyintézőnél, Paksi közös önkormányzati hivatalnál, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 75-500-596-os telefonszámon, írja a Telepaks. Garázdaság vétsége miatt emelt vádat a szexuális járási ügyészség egy 40 éves férfival szemben, aki ittasan hangoskodva vonult végig egy forgalmasabb szexuális utcán, miközben több kaput és kapualjat is megrugdosott, valamint az utcára kihelyezett szemeteseket is felborogatta. A vádlott többszörösen büntetett előéletű, és az elmúlt 4 évben 6 alkalommal ítélték el különböző bűncselekmények miatt. A szexuális járási ügyészség ezért a szexuális járásbíróságnál végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza vele szemben. Az ügyészség emellett azt is kezdeményezi, hogy a felfüggesztés időtartamára pártfogó felügyelet alá kerüljön. Az ügy részletei a szexuális hírek oldalán. 30 éves lett a szakképzés, ebből az alkalomból ünnepi hetet tartottak a Dunaföldvári Magyar László szakképzőiskolában. A tanévet több játékos programmal kezdték, amelyek során az újonnan érkező diákok is könnyed, szórakoztató formában ismerkedhettek meg az iskolával és egymással. A híd utolsó napján, pénteken a szakképzés 30. évfordulóját ünnepelték. Az ünnepi ebédet az iskola diákjai készítették el, gulyáslevest, pogácsát és 2 tortát is felszolgáltak. Az ünnepi nap menüjéről Németné Márton Renátát, az iskola igazgatónőjét kérdezték a partoldalak munkatársai. A Paksi Gyógyászati Központ arról tájékoztatja a pacienseket, hogy szeptember 15-től a neurológiai szakrendelés visszaköltözött az eredeti helyére, a gyógyfürdő épületén belül a jobb oldali részre. Szeretettel várnak a szervezők mindenkit a templomkerti estre, egy különleges meghitt zenei estére Baja Szent Istvánon. Az időpont szeptember 18. péntek 18 óra, a helyszín Baja Szent István, Dózsa György út 186. A program Rábül színpad és zenei közösség, Szalóki Ági és Tóth István istenes énekek, régi dallamok, versek és bibliai szövegek kortárs zenei köntösben, Misztrál koncert. Az est ingyenesen látogatható, a helyek elfoglalása pedig érkezési sorrendben történik, a férőhelyek száma korlátozott. Nagy Zoltánné született Krausz Emília nemrég töltötte be a 100. életévét, így ő Dunaföldvár legidősebb embere. Horváth Zsolt polgármester otthonában köszöntött az idős hölgyet, aki ugyan rosszul hal, de korához képest jó egészségnek örvend, írja a partoldalak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy napsütéses időjárás, még mindig csapadék nélkül, erre készülhetünk majd holnap itt Szekszárdon és környékünkön, esetleg párás ködös hajnalra, a reggel 6 és 14, a kora délutáni órák pedig 24-29 fok közötti hőmérsékletet ígérnek. Igen, csak szemtelenül fiatal volt még Jasmine Thompson, amikor ezt a dalt felénekelte. Robin Schulz az értelmi szerzője, imádjuk azóta is. Jön a Sun Goes Down itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely így szeptembernek a közepén már bátran mondhatjuk, hogy magunk mögött hagytunk egy nyarat, amely ismételten sokat tölthetett rajtunk, főleg a szabadság idején, hogyha az ember jó helyre ment el nyaralni, de akár otthon a kertben is azért át lehetett élni azt, hogy milyen az igazi nyári feeling. Nálunk is volt kánikula, egy fesztivál hangulatú dal jön a Shouse-tól, a Love Tonight, aztán a mikrofon mögé Györke Attila. Kis Gábort hallották, nagyon kellemes keddet kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a Délkertész webshopjában.
5: Roppanós, szenteség, zamatos, szenteség, vagány, szenteség, vagány.
6: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Reviel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Reviál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Reviál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
12: De jó neked! Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
12: Sedacor Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Spinner játékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténer.
1: Sziasztok! Végre sikerült, és enyém lett a Rádió 1 konténer kulcsa.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 2:45 után vagyunk egy perccel. Kaptam egy közlekedési infót Bálintól. Az M0-áson haladva az M3-as autópálya felé az M5-ös csomópontja előtt volt egy baleset és torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen. Jó utat mindenkinek!

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük most tessék velem jönni játszani. Itt az idő, itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től, amelyek között ugye van autó, van nyaralás, van szerszámgépcsomag nagy értékben, a tizedik telefonáló lesz az a mázlista, aki kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. És hát ilyet is ritkán csinálok, most azonnal felkapok egy telefont, minden vonalunk csörög. Halló!
2: Halló!
1: Hello!
2: Zoli vagyok.
1: Zolikám, a leggyorsabb lettél, te lettél az első telefonáló.
2: Ja, Istenem, de sajnálom, illetve végre legalább egyszer sikerült.
1: Hát már ez is valami, igen, nagyon nehéz elérni, úgyhogy próbáld még meg, jó?
2: Köszi.
1: Hello. Így megyek tovább, és hamarosan adásba kapcsolom a tizedik telefonálót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A nyárnak és a vakációnak vég

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés. A külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
0: Reklámot hallottak.
11: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténer idén ősszel is elhozta az őrületet. Mindenki szeretné megnyerni belőle az autót, a nyaralást, az 1 millió forint értékű szerszámgép csomagot, és mindenki kíváncsi, hogy mi lehet még benne. A 10. telefonáló esélyt kap egy kulccsal, hogy kinyissa a Rádió 1, tessék!
1: Halló!
0: Oj, de meglepődtünk! Hogy hívnak?
1: Linda.
0: Linda, na anyadik vagy.
1: Nem mondod, hogy a tizedik.
0: A tizedik! Linda a tizedik, és egy Rádió 1 szlogennel kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És megvan!
1: Ezt nem fogod elhívni. Mondom, hogy a kupra, az álmom a kupra, és megvan.
0: Hát még nincs meg.
1: De a kulcs már megvan.
0: A kulcs a Rádió 1 konténerhez megvan, aztán majd meglátjuk, hogy meg lesz-e, de ezek szerint te már elkezdted bevonzani a nyereményt.
1: Természetesen.
0: Hát drága Rádió 1-esek, mondom a többieknek, itt fekete övesekkel van dolgunk, de nem szabad feladni. A következő órában is lesz játék, és kiderül, hogy ki nyerhet egy újabb kulcsot a Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra is kiváló lesz a munka mellé. Garantálom a változatosságot. A nagy Rádió 1-es kedvencek közül biztosan lejátszom a következő fél órában ezt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kút?

0: gép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egy, igazi mai szlogen.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu app nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Start.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Készüljön fel a térre, vagy már a jövő nyárra! Klíma és klímaszereléshez szükséges anyagok kis és nagy kereskedelme. ACS Systems. Már 10 éve szakértelemmel.
2: Szezon előtti árak akár telepítéssel együtt.
1: acs-systems.hu 0620-508-6022.
3: Festői környezet, kulináris élmények és az ősz ízei Szálkán. A Horog étterem most különleges szüreti kínálattal várja kedves vendégeit. Fácán melfilé, sós gesztenyepüré, paszternák graten, borpárosítás, pinot noir rosé, fogasfilé, citromos vajmártás, sütőtök és petrezselymes burgonya, borpárosítás, ábránd rajnai rizling. Kóstoljon bele a szekszárdi borvidék igazi hangulatába. Horog étterem Szálka, ősszel is élmény. Horogetterem.hu.
4: Szerinted kell pulcsi a francia rivérára?
5: Megint utazunk, de miből?
4: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
6: Spórolna a fűtés és a hűtés számlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár, többet nyer, mint gondolná.
7: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Gyerek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: hétig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: csomagot, a nyaralást, az autót, és jelezném, a rádió egy konténerben még van meglepetés. Egy kulcsot lehet nyerni, ami lehet, hogy kinyitja a rádió egy forró drótja 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer.
1: Jó napot kívánok, csak igazi mai slágerek szólnak, rádió egy.
0: Nem, ha csak úgy körülbelül tudogatjuk a rádió egy szlogenjét, az nem jó.

0: csak igazi mai slágermegy, szóltam az előbb ugye, hogy hívni kell. Rádió egy konténerjáték zajlik, a benne lévő ajándékokhoz egy kulcssal lehet közelebb kerülni, úgyhogy tessék óráról órára megszerezni tőlünk egyet, aztán majd meglátjuk, hogy kié nyitja. Háló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kriszti, honnan hívtál?
1: Érdről.
0: Érdről értél el tizedikként, Kriszti!
1: De jó! Jaj, nagyon örülök!
0: Azt is mondtam az előbb, hogy pontosan tudni kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Adok egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Szuper! Jaj, nagyon örülök! 800-szorra sikerült körülbelül, nem
0: azt
1: tudom,
0: a mindenit.
1: Tényleg. Jaj, nagyon jó. Mindjárt elsírom magam, tényleg. Úgy örülök.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, drága Kriszta, a nyitónapon.
1: Köszönöm, megnyerjük.
0: Na hát kérem szépen, a Vidám Boldog Rádió egy hallgatók közül ki lesz a legvidámabb? Október elején kiderül, addig is sok-sok kulcsot lehet még nyerni a Rádió egy konténerhez, például a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
6: Indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Rákosával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

it when you take control, even if you know.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger a Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is live mix. Juhász Gergő mellett 2 órán át Lotfi Beki zenél majd. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. És mutatom, hogy mivel kezdek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
6: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
7: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
8: Skoda.
9: Építkezik, felújít. Ki használná az otthonfelújítási hitelprogram adta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
10: Költséges volt az iskola kezdés! A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz!

0: Star.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Star. Minden, ami telekommunikáció.
1: Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Most 6 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infókat kaptam. Horog szólt SMS-en, hogy történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. Krisztián szintén Budapestről írt, a Könyves Kálmán körúton volt baleset még, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-en. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek. Autós barátaimnak ma is választottam egy dalt. Ezt kapják a vezetéshez.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

tapasztalatok, hogy indul a játék. Na ez az idő, most el is jött. A Rádió 1 konténer ugye tele van nyereménnyel, hogy még elolvashatóak a rádió1.hu-n, de az tudható, hogy van benne

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalmunk 20-as 311-111 és az elmúlt percekben megállás nélkül minden vonalunk csörög. 9 emberrel már beszéltem is, volt akiben lelket kellett öntenem, mert nagyon szomorú volt, hogy nem ért el 10-ként, de most valakinek sikerülni fog. Halló?
1: Szia, Zsolti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Munkából? Dolgozol még, Zsolti?
1: Nem, hazajöttem, egy kicsit náthásnak éreztem magam, és jobban láttam, ha hazajövök.
0: Gyógyulj meg gyorsan, vigyázz magadra, és hát tudja meg a világ, hogy náthásan is be lehet kerülni. 10. lett, Zsolti!
1: Jaj, de jó, köszönöm, Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Ott leszel a nyitónapon.
1: Köszönöm.
0: Mert hogy kaptál a Rádió 1 konténerhez egy kulcsot.
1: Jaj, nagyon örülök neki, nagyon. Hát két telefon nyomogattam egymás után.
0: Az egyiken foglalt voltam, a másik kicsörgött?
1: Igen.
0: De jó, hogy ezt a vonalat kaptam fel. Nagy mázlid van.
1: Nagyon, esküszöm neked, éreztem ma. Mondom, ebben átment előttem egy fekete macska kocsival. Mondom, megállok, de mondom, inkább nem mondom, hát a szerencsém lesz, és átmentem. Tudod, ez a babona.
0: Igen.
1: És akkor meghozta a szerencsémet. Hát köszönöm szépen még egyszer.
0: De a fekete macska még él, ugye?
1: Mert
0: te nem mentél át rajta.
1: Nem, megálltam egy pillanatot, mondom, megvárom, hogy szembe át, ha valaki átmegy előttem. De elmondom, nem, megpróbálom, és itt van, sikerült.
0: Jaj, hát babonások előnyben, igen. Hölgyeim és uraim, lehet még próbálkozni, mert hogy a Kívánság műsorban Juhász Gergőnél több játék is lesz itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakációnak vége.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek 1 évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van.
9: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Készüljön fel a térre, vagy már a jövő nyárra. Klíma és klímaszereléshez szükséges anyagok kis és nagy kereskedelme. ACS Systems. Már 10 éve szakértelemmel.
14: Szezon előtti árak akár telepítéssel együtt.
13: acs-systems.hu 0620 508 6022.
15: Festői környezet, kulináris élmények és az ősz ízei szálkán. A Horog étterem most különleges szüreti kínálattal várja kedves vendégeit. Fácán melfilé, sós gesztenyepüré, paszternák gratin, borpárosítás, pinot noir rosé, fogasfilé, citromos vajmártás, sütőtök és petrezselymes burgonya, borpárosítás, ábránd rajnai rizling. Kóstoljon bele a szekszárdi borvidék igazi hangulatába. Horog étterem, szálka, ősszel is élmény. Horogetterem.hu.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
17: Jaj, de jó,
16: ez milyen jó.
17: És nem szól a főnököd?
16: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De na úgy... de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
18: egyszer... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
16: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
18: Egy kicsit
16: megrázt
18: az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
16: A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 49 perc, közlekedési információk. Tomi írta, hogy a 21-es főúton Pászton lerobbant egy kocsi a 27-es kilométernél, emiatt egy sáv kiesett. Nemrég azt tudtuk meg, történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. És a Könyves Kálmán körúton is volt korábban egy baleset, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt, de még mindig lassú emiatt a haladás. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, 5 órától Live Mix, Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, de most még egy Rádió 1-es DJ zenél. A folytatásban Regál Lili újdonságát indítom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
9: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
14: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
15: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trio az Adamától.
16: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82 000 forint helyett most 42 500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
17: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
19: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is kereshetsz. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
12: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: Építkezik, felújít.
17: Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
20: Festői környezet, kulináris élmények és az ősz ízei Szálkán. A Horog étterem most különleges szüreti kínálattal várja kedves vendégeit. Fácán melfilé, sós gesztenyepüré, paszternák graten, borpárosítás, pinot noir rosé, fogasfilé, citromos vajmártás, sütőtök és petrezselymes burgonya, borpárosítás, ábránd rajnai rizling. Kóstoljon bele a szekszárdi borvidék igazi hangulatába. Horog étterem Szálka, ősszel is élmény. Horogetterem.hu.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition! 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk, ráadásul szokás szerint 2 órában tele lesz extra zenékkel. Ez a 120 perc Lotfi Beginek hála. Szevasz, Begi.
4: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
3: SMS és Viber számunk 0623111111, ne is dumáljunk, induljunk el.
4: Az órát pedig már is Teddy Simsel fogom indítani, érkezik a The Door. Ezúttal DJ Dark Remixét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Héti két órányi élő mix, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a Lotfi Begivel élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Három autó karambolozott Budapesten, a 10. kerületben, méghozzá a Richter-Gedeon gyógyszergyár előtt. Borzalmas a dugó, alig mozog a kocsisor, írja Marika, és történt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton is, szintén a fővárosban, az Elnök utcánál. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, most pattantam be a kocsiba, Jézusom, mi ez a baromi jó mix? Ja, elmúlt délután 5.
1: Így van, Live Mix Summer Edition.
0: Sziasztok, nagyon nagy öröm, hogy itt vagytok, nagyon jók a zenék és a műsor is, más rádiót nem is hallgatok, éljenek a World Is My Radio Show DJ-i, ez pedig Istvántól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük a World Is My Radio Show képviseletében, most tehát Lotfi Begi Mix-el, menjünk tovább.
1: A folytatásban pedig egy feltörekvő fiatal tehetséggel megyünk tovább, nem tudom, hogy lehet-e nevezni valakit így, hogyha abszolút. Mondjuk David Guetta áll mögötted és David Guettával csinálsz közös dalokat, de hogy tényleg fiatal és tényleg feltörekvő, de ehhez képest pedig már a slágerlistákat és a világ jobbnál jobb klubjait ostromolja. Érkezik Hypeton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en a Live Mixen Summer, a Live Mixen Saxon Mr. Samsonite a táskáját miatt. Live Mix...
0: Mr. Samson!
1: The Live Mix Summer Edition, és akkor Live Mixen Edition Summer Edition.
0: Megint hozok egy kávét.
1: Nem, de egyébként tényleg igazad van. Szóval Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket. A mikrofon mögött Juhász Geri, a lemezjátszók mögött Lotfi Begi.
0: Mr. Samsonite!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Szeptemberben is 2 órában mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez volt Accent és Tóta Bigél zseniális közös dala, a Sugar Daddy. És hát találjátok ki, hogy Tóta Bigél kivel készíti el a következő közös dalát. 1-2-3.
1: Hát velem.
0: Na ne, hogy Lotfi Begivel.
1: De egyébként pont azon gondolkodtam, hogy talán már adásban beszéltünk róla egyszer. Igen. De az biztos, hogy a stúdió munkálatokról tettünk ki posztot, és tettünk ki posztot, és a poszt alapján valaki megkérdezte valamelyik Live Mixbe, vagy World Is Mine Radio Show, vagy mikor jelenik meg a dal. A dal készen van, jelenleg a videoklipnek az előkészületei és a munkálatai folynak, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk mutatni a kedves rádió hallgatóknak. Én már nagyon-nagyon várom, nagyon különleges dal lesz, és hát Abigail-lel dolgozni, ez tényleg egy nagyon különleges munka volt, mert egyből egymásra hangolottunk, és tényleg csoda van a torka helyén.
0: Fantasztikus énekesnő.
1: A torkában.
0: Fantasztikus énekesnő, és nagyon-nagyon várjuk ezt a közös dalt, Begi, és tök jó, hogy lecsaptál rá. Tényleg.
1: Ha minden igaz, akkor szerintem október 1.-2. hetében elkészülünk, de úgy szeretnénk vele kijönni, hogy videoklip is készen van, minden készen van, úgyhogy én már tűkön ülve várom, hogy a kedves Rádió 1 hallgatóknak bemutathassuk elsőként, mert természetesen itt fogjátok először hallani.
0: Ez tehát néhány hét, szóval hamarosan jön Tóta Bigél és Lotfi Begi legelső közös dala. Lendülünk közben tovább, mi érkezik most?
1: A kis kedvencünk Hollandiából, Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stump and Dan remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

mai slágerek élőben mixelve. Élőben.

0: számomra, aztán jött Geri és Begi, a Mr. Samsonite-nál pedig hangosan visítottam a kocsiban. Nagyon szeretlek titeket együtt, évek óta ezt Orsitól kaptuk. Nagyon köszi, Orsi, hát mi is feküdtünk a rőjögéstől.
1: Én nem is tudom, hogy honnan jött elő, de szerintem éppen jókor jött ki ez a Mr. Samsonite. Zseniális a film, aki esetleg nem tudná, az Ace Ventura-ból sikerült.
0: A Dumb és Dumber.
1: Bocsánat,
0: hát akkor Dumb és Dumber.
1: Igen, bocsánat. Igen. Dumb és Dumber.
0: Mr. Samsonite. Mi lesz 6 óra után, Begi?
1: Folytatjuk ezt a tempót, egy kicsit az óra elején visszaveszem, hogy aztán a végét megpörgessük, úgyhogy ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatódik a Live Mix Summer Edition itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egy, igazi mai szlogen.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Mastercard.
6: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
12: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
13: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
14: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Telefon.
16: Kávé.
15: Reggeli.
16: Kávé.
15: Munka.
16: Kávé.
15: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
17: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
19: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Homoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajko.hu weboldalra.
20: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most Rádió Tódik, a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Este 6 óra van, 2 órán át mixelünk továbbra is. Hello mindenkinek, mellettem még mindig Lotfi Begi a lemezjátszótnál. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, szevasz Begi.
3: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiókatokat, szevasztok.
2: Nézni is tudtok minket az applikációnkban és a weboldalunkon, SMS és Viber számunk 0623111111. Direkt vadászok Begire, hogy mikor van ő délután, írja István.
3: Hát most megtaláltál, még egy órán keresztül vadászhatsz rám. Úgyhogy és nem kell vadászat, mert itt vagy, megtaláltál.
2: Itt van a Begi, így van, még egy órán át full élőben, menjünk tovább.
3: Az órát pedig már is Alex Kendjüvel fogom indítani, érkezik a Bambolé, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Sláger megy, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, továbbra is két órában mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M4-es autóúton Törökszent Miklós felé, az M0-as autóúti csomópont előtt, és összeütközött két autó a fővárosban is, a Könyves-Kálmán körúton, a Kőbányai út előtt. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És nagyon fogjátok szeretni azt a dalt, amit Begi most indít el, az eredetije egy fantasztikus ballada, ami nem mellesleg jelenleg Európa 4. legjátszottabb rádiós dala.
2: És természetesen, hogyha ballada, akkor én remixet hoztam belőle még hozzá, Cosmic Down remixét. A dal Fever Dream címe hallgat, az előadó pedig nem más, mint Alex Warren. Újdonságok között itt a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemez játszok meg, hogy Juhász Geri, you know? És Lotfi Begi.
0: Tiszta Amerika, haver!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition szeptemberben is 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és szép késő nyári idő lesz egész héten, a következő napokban folyamatosan alulról karcoljuk a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, 6-kor bezártam a munkát, a rádió mona hangerő maxon, megy a meló 1000-rel a mix végéig, tuti maradok, ma is brutális vagy Begi ölelés, Ruci mester.
2: Nagyon szépen köszönöm, és kösz, hogy itt vagy velünk.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet Begivel, aztán pedig jövünk vissza, és szűk fél órán át itt vagyunk még veletek élőben, jó? Igen, megiszunk mindent, amit a konyhában találunk, és ami nem alkohol. Jövünk mindjárt.
2: Így van, jövünk mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
5: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
6: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
7: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér. Ismeri a sztárok titkait?

0: alkalom segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: One. Minden pillanat számít.
13: One.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy a lenyomod? 600 ember ott ül, megvette a jegyet, az élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
15: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
2: Előtte
15: Ez nem a műsor része.
2: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
15: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
2: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
15: Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
2: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
16: Na, mit csinálsz?
2: Szerintem lenyomom.
15: Lenyomod?
2: Hát persze.
15: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
2: Egy fehér buffalo van rajtad.
15: Miért sáros a
16: barátszik? És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
2: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
16: Jó? Az étteremben vagyok.
2: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
16: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
2: Új táblás ajánlatodat
15: ajánlom. Hol a konyhában?
16: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
2: Igen, igen.
14: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: megszólalnak. Új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lutfi Begi! Lutfi Begi. A házigazda Juhász Geri.

0: Kösz, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt itt a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Két órában Lotfi Begé a lemezjátszói mögött, és ez a két dal együtt Duke Dumont, próbáljátok kimondani, néha nem könnyű, tehát Duke Dumont.
1: Egyébként magunknak szoktuk megnehezíteni a dolgunkat.
0: Igen, nem is értem, tehát Duke Dumont, Ocean Drive, Eric Prydz Piano, ez a két zene együtt olyan, mintha létrejött volna egy teljesen új dal.
1: És egyébként a pianóra nagyon sok más egyéb akapellát is rádobtak már, és mindegyik működik. Ez azt jelenti, hogy ez a dal, mármint az Eric Prydznek az alapdala, az nagyon-nagyon el lett találva, és nagyon működik.
0: Így van, igazi teli találat, és ha szeretnétek nyerni egy vadonatúj elektromos autót, tehát még egyszer egy vadi új elektromos autót, akkor mindenképpen hallgassatok minket tovább, mert hogy 7 óra után két kulcsot is nyerhettek a Rádió egy konténerhez. A konténerben egy vadi új Cupra Raval már biztosan van, és egy csomó más ajándékot teszünk még bele, tehát játékok jönnek 7 és 8 között a Rádió egy kívánság műsorban. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik a Switch Disco csapata és a Sleep Tonight című felvétel itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelnek nektek az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez volt ma a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Még 2 óra Lotfi Begivel a World is My Radio Show-ban péntek este.
1: Így van. Az már mindjárt itt van. Egyet kell aludni. Kettőt. Attól függ ki, mennyi dolgozik. Nagy bulizik.
0: Így van. Fellépések még a héten?
1: Nagyon sok van. Pénteken duplázok, és szombaton pedig Pécsre megyek, úgyhogy... De még beszélünk erről majd.
0: Mindenképpen pénteken, így van. Begé, megérdemelte jár a taps, zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Látod, én még mindig gerjedek rád. Köszi szépen.
1: Igen, ez így van. De a kedves hallgatóknak el kell mondanom, hogy az történik, hogy az első órában még nem annyira hangos a fülhallgatóm, a második órában már egy hangosabb, és a második óra végre teljesen ordít a fülesem. És amikor közel hajolok a mikrofonhoz...
0: Jézusom! Azt tudod, hogy nekem fülbe rugos.
1: Akkor kiesik a tömésetek.
0: Jézus Mária! Közbegi!
1: Találkozunk pénteken, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság.
0: Így van, még az a szemfeltélés a Heart Like Mine-nal, és kaptok kulcsokat a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: gép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Hallgassa egész nap a rádió egyet. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió egy, igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi Mari slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek nyerni egy konténernyi ajándékot, hát akkor hallgassatok minket figyelmesen, két kulcsot is nyerhettek ebben az órában. Hello, hello!
1: Jóci vagyok, Londistól kérek egy jó számot.
0: Hello Jóci, kinek menjen?
1: Az egész családomnak.
0: Kicsit ilyen nazális a hangod, jól vagy?
1: Egy kis megfázás, de nincs olyan nagy baj.
0: Jobbulást kívánok, Blondist kértél, úgyhogy az ő remixében jön most az Empire of the Sun nagynagy slágere, a Walking on a Dream, és figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 3 111 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarországon egyetlen más rádió sem csinál olyat, mint mi. Telepakolunk egy hatalmas konténert fantasztikus ajándékokkal, és a játék legvégén egy valaki fog mindent megnyerni. Halló, halló!
1: Szia, szia, Sanyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Sanyi, na akkor kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Nem hiszem el, hát ez hihetetlen.
0: Sanyi! Hát ez összejött, mióta próbálkozol?
1: Új, nagyon-nagyon régóta minden játékon próbálkozunk.
0: De örülök, hogy most végre sikerült. Tizediként hívtál, úgyhogy van egy kulcsod a rádió egy konténerhez. És hogyha ez a kulcs lesz a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülünk neki.
0: Egy vadi új elektromos autó, 4 fős családi pihenés 7 éjszakára és egy 1 millió forint értékű elektromos szerszámgép csomag. Egyelőre ezeket rejti a rádió egy konténer. De hát ez még csak a kezdet, a játék legeleje.
1: Az igen. Reméljük, mi nyerjük.
0: Az esélyetek megvan rá. Konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én, újabb játék pedig itt nálam a Rádió Egy kívánság műsorban néhány perc múlva. Lost Frequencies jön közben, és a Leave It All.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedés információk jönnek. Személyautó és motoros karambolozott a 24-es főúton Gyöngyös térségében a 11-es kilométernél teljes útzárban, és történt egy baleset a fővárosban is, a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Sárfű utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A következő telefonáló Marci, parancsolj!
2: A Purple Disco-t szeretném küldeni a családomnak.
0: Oké, hazaért ilyenkorra már mindenki?
2: Nem, még a futásból tartok hazafelé, de a férjem már otthon van a kisfiammal.
0: Na, mennyit szoktál futni ilyenkor esténként?
2: 5 kilométer.
0: Ez meg volt ma is?
2: Meg volt, igen, már úton vagyok hazafelé.
0: Minden elismerésem, nagyon ügyes vagy. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, ez hamarosan nektek szól. Én pedig szeretnék egy újabb hallgatónknak kulcsot adni a Rádió 1 konténerhez, és lehet, hogy pont ez lesz az a kulcs, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert október 9-én, úgyhogy gyerünk, indul a játék, a 10. telefonáló viheti a kulcsot, a számunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
11: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
6: Háj!
11: Jó, most már jöhet a nap.
1: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
1: Rádió

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és mindenki a kulcsokat akarja a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Barbie, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: Itt hon vagyok, a férjem ebbe a pillanatba lépett be az ajtón. Most már nyugalmas igazából.
0: Tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Barbara, te vagy a tizedik!
1: Nem hiszem el, nem hiszem el, igen, igen, igen!
0: Azt a kitöröm!
1: Tavaly is tőle szoktam, Geri, behalok!
0: Nem mondod komolyan, tavaly is nyertél ugyanígy tőlem kulcsot?
1: Tőled több mint 20 000 hívás után vettél föl tizediknek.
0: Mármint tavaly vagy idén?
1: Tavaly. Idén? Hát idén olyan 10 000 körül járok.
0: Azért az sem rossz, 8 nap alatt.
1: Ott a mindenit. Geri, hihetetlen vagy.
0: Barbie, te vagy hihetetlen. Megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, és ha ez a kulcs fogja nyitni a konténerünket, akkor mindent viszel, ami csak benne van.
1: Nagyon jó lenne.
0: Elektromos autó, 7 napos, 4 fős családi utazás, 1 000 000 elektromos szerszemgép csomag. Egyelőre ezek az ajándékok a Rádió 1 konténerben, de hát nagyon-nagyon messze még a játék vége.
1: Atya úristen, nagyon jó lenne megnyerni, épp házfelújítást előtt látunk.
0: Hát akkor a szerszámgép csoma különösen jól jönne.
1: Igen, és amíg felújítják, elutaznék nagyon szívesen.
0: Az elektromos autóval.
1: Így van.
0: A nyaralásra, amit szintén tőlünk nyersz.
1: Igen.
0: Ez óriási. Barbie, nagyon drukkolok neked is, konténernyitás Balázsékkal október 9-én.
1: Atya úristen, igen, van kulcsunk!
0: És kulcsokat természetesen 10 szerezhettek itt a Rádió 1-en. Regál Lili jön közben. Ez a Hilmi.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holnap pedig nagyon szép őszi időnk lesz, sok napsütéssel, eső nélkül és akár 29 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rita, parancsolj!
2: A One Republic-tól kérek egy dalt, tesómnak, Péternek.
0: Na ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en. One Republic, Counting Stars.

0: A Rádió Egyet halljátok, és lassan megint átállunk két lemezjátszóra, utánam diszkósít, 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben tele lesz a mai adás is extra, különleges, vadi új zenékkel, amiket ma este fogtok elsőként hallani. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: hatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello!

0: Gigi és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit. DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül itt vagyunk, és hát zenei hírek, minden lesz ma itt, kérem.
2: Ladies and gentlemen, madame, Herman, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, hamba, egy PG, itt leszek egészen este 9-ig.
0: Robban az adrenalin bomba, úgyhogy innentől kezdve nincs pihenés, nincs elvás, és nincsen pislogás. A Swiss Disco lemezével köszöntjük a rádió hallgatóit, és kívánunk mind-

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenalinről diszkosít a rádió egyen, itt van Bárány Attila, aki mixel, Hanvai PJ és DJ Junior, 3D-ben vagyunk, kérem szépen.
1: Jut eszembe, vasárnap már megköszöntük, de még mindig visszakacsintanék a szombathelyi bulihoz. Jó hangulatú volt, bár nagyon-nagyon nehéz, ezúton is még egyszer köszi annak, aki ott volt. És hát, hogyha valakit érdekel, hogy mikor van soron következő diszkosít party, az csekkolja a diszkosít Facebookját.
2: Én pedig csak annyit mondanék, hogy jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Enikők, Melitág, Deborák, Hetények, Katók és Lolák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül elsőként a lányom Hanna és a húgom Pongonelli, Cseszregi Trúli Szabolcs, alias Trutya, Rakita Vilmos Szegedről, Angel Dávid, Máté Csaba, Schwarz Barbie, ex-biztensebb végközép és Gál Tünde egykori gimnáziumi osztálytársam. Isten éltes az ünnepelteket, mindannyiuknak küldöm a falszalát, ez a Late Night 2026-os biztensebb

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Nagyon kellett keresgélnem, de azért megtaláltam. Október 24-e egyébként a következő dátum, amikor diszkosít lesz, úgyhogy most lesz egy hosszabb szünet, egy erős egy hónap, de utána találkozhatunk. Ráadásul a szokásos nagy Békés Csabai fesztiválon, ahol általában ott szoktunk lenni valamilyen formában, amikor külön-külön játszunk, de most újra diszkosít lesz majd.
2: A héten egyébként három fellépésem lesz, pénteken a Nagy Szalonta fesztiválon lépek fel Romániában, szombaton egy privát bulin kezdek, és aztán Vácra megyek Personal Jesus-ezni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon, most pedig megyünk tovább Kim Carzalával, az 1981-es Bette Davis Ice csináltuk meg a Biszenssel online stúdióban. A 2026-os vadi új mixet halljátok az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1-en.

0: Most itt minden este a Rádió Egyen több mint 20 éve, és már csak hármasban, de ezt már jó ideje húzzuk. Mennyi? 9 éve? Vagy 10? Hogy már hárman vagyunk? Nem. Biztos, hogy régebben, de mikor indult újra? Mikor indult újra?
1: Újra 2016-ban indult itt a Rádió Egyen, de mi még attól visszafele is egy jó néhány évet
2: együtt. Hát egy 6 év volt az, amikor nem volt alattunk mutatni Rádió Egy, hogyha jól emlékszem. Tehát 16 év az lehet?
1: 15?
0: Szerintem egy picivel kevesebb volt, talán 14, de még ne veszünk el a részletekbe. A lényeg az, hogy itt vagyunk azóta, ez azt jelenti, hogy 14 éve, nem? 14 éve?
2: Így van.
0: Csak hárman.
1: Így van.
0: És akkor ennek örömére egy olyan dalt játszom le, amit egyébként legelőször a keddi diszkosit bejátszottunk még a régi felállásban, Hanvai PG-vel, és ez pedig nem más, mint Fed LeGrand és Frank Kerman közöse a 3 Minutes to Explain, méghozzá a Shermanology vokájával a 2026-os Bissensele újraértelmezésben.

0: Ez a diszkos rádiósa itt a Rádió Egyen, egyébként Rádió Egyezünk, ha úgy fesszük, akkor már több mint 20 éve, de igen, volt egy szünet. Először ugye folyamatosan a Rádió Egyen voltunk, aztán nem volt Rádió Egyes frekvencia, ott eltöltöttünk ugye már hármasba, onnantól kezdve jó néhány év, de így van.
1: Javítsd ki, tehát Budapesten
0: igen, nem volt, de vidéken mindenhol 20-valány frekvencián nyomtuk, aztán újra lett 2016-ban Rádió Egy, és akkor onnantól kezdve szintén maradtunk hárman.
1: Ezért beszélünk a folyamatosságról, mert egy pillanatra sem volt megállás, csak Budapesten nem lehetett minket hallgatni.
2: És egészen valószínűleg a jövőben is ugyanez lesz. Erről egyébként abszolút eszembe jut a hétvégén bobozni megyek, majd Balaton fűszőre, mindenkit várok ott sok-sok szeretettel.
1: Figyelj, én tiltott szerekhez folyamodhatsz, mert nem mindig értem, amit mondasz. Na mindegy, a lényeg az, hogy magyarán lehet, hogy van értelme, csak nekem felfoghatatlan, hogy merültem a heroinnal. Billy Idol egykori slágerével, itt a Rádió Egyen a diszkos, itt az igazi mai slágerek között.
3: Well, I wish I was born a thousand years

0: egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Én egyébként azzal köszönök el, hogy ezt a bizonyos számot, amit az előbb játszottunk, a Billy Idol számot, a Hambai, így van, én játszottam, a Hambai meg hallhatta a Dexon Balsos.
2: Én is imádtam, csak hát az még a 90-es évek közepe volt.
1: Igen, egészen,
2: én meg ismerem.
1: 93. Igen, szóval magyarán innen az ismertség, mehetünk.
0: Én búcsúzom mindenkit, a DJ Junior voltam, holnap este én mixelek itt 8-kor a Rádió 1-en, egyébként szombaton megjelenik az új DJ Junior.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő 3 órában. Kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor elmegyünk a falig. Techno is lesz éjfélig. Jauri segít nekünk ebben. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsort nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok. Élőben megyünk az online felületeinken. 0-20-3-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
1: Így igaz, és ahogy halljátok, már alattunk van Bambolé, úgyhogy szépen bele is megyünk így a kedd éjszakába. Mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk, és írjátok meg, hogy mit csináltatok a hétvégén, mit fogtok csinálni a hétvégén. Van még egy kis időm, úgyhogy elmondom azt is még egyszer, hogy jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1. Let's go!

0: Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Mi sem mentünk még haza, itt vagyunk élőben 3 órán át, mellettem 11-ig Jauri, 11-től pedig Christopher a lemezjátszóknál. Kedves Jauri, már egy ideje, én is áttértem a techno műfajodra, és most rendesen furcsa, hogy ilyen zenéket nyomsz. Nagyon jó vagy, üdvözlet a Vajdaságból, Levente.
1: Na örülök azért, hogy ez is tetszik. Igen, ez egy kicsit lassabb, de azért itt is mutatok, igyekszem mutatni olyan újdonságokat, amiket mondjuk szeretek hallgatni a rádióban, hogyha én játszok. vagy de arra gondoltam, hogy a kocsiban hallgatva egyébként, vagy akár otthon meló közben azért van egy-kettő olyan lassabb zene, ami szerintem tök jó, és minőségi ugyanúgy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, és van egy elképesztően nagy sztorid a következő dalról.
1: Hát igen, de én nem tudtam, hogy most fogunk beszélni, úgyhogy én nem azt húztam be ide.
0: Ja, akkor szólaljunk meg, akkor most menjen, bocsánat, azt hittem, hogy most... Akkor az ezutáni dalról van egy nagyon nagy sztorit.
1: Nem, majd a következő konfnál bemutatom a sztorit, mert tök jól lehet mutogatni is hozzá. De most jön Carlitától a Time, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót itt a Rádió 1-en. Megyünk szépen tovább a Word is My Radio Show-ban.

0: a legfrissebb dalukat, You and I, Me and You, ez a címe. Mellettem tehát Jody a lemezjátszói mögött, és akkor most jön az a különleges dal, amiről van egy nem mindennapi, nagyon érdekes sztorid.
1: Na igen, ez ugye Bountnak a Clouds című dala, ami már legalább 2-3 éves, és én tök előszeretettel játszottam. Idén a Bount egyébként volt a Szigeten is, és megtöltötte a, hát nem is tudom milyen aréna, de nem ami ott a Delta Districtben volt, hanem a másik, szerintem nem tudom, hogy sokkal nagyobb, de hogy óriási. De mindegy, lényeg a lényeg, hogy egész sokan szeretik így a világon mindenhol, és kirakott, talán egy TikTok videót láttam erről a daláról, hogy az eredetileg csak 120 BPM-en szólt volna. De most megmutatom, hogy hogy szól most teljesen eredeti tempóban. A dropja az nagyjából ez. És ezt ő eredetileg így írta meg, hogy ilyen 120 BPM környékén ment, teljesen más pitchben, tehát sokkal mélyebben, és aztán az Ableton-ba véletlen valamit átállított, és lett belőle egy sokkal gyorsabb 150 BPM-es dal, az pedig ugye nagyjából itt van. És itt hirtelen nem tudta, hogy úristen mi történt, de nem szólt olyan rosszul, csak nagyon furcsa volt számára, és akkor így elkezdte lejjebb húzni a BPM-et, és megállt ezen a 130 BPM-es történeten, amire azt mondta, hogy jó, hát ez tök jó, viszont így hamis lett a dal, mert úgy lettek a szemitónok a kis hangnemek egyel kicsit féllel följebb, hogy pont ilyen kicsit ilyen nem harmonikus teljesen a dal saját magával, úgyhogy sokkal nehezebb átkeverni is, azt mondta fellépések közben, de van egy tök különleges dal, egy tök különleges sztorival.
0: Tehát ezért van az, hogy ebben a dalban néha úgy halljuk, mintha egy-egy hang félre lenne benne ütve.
1: Igen, olyan két hang között igen. Van, mert hogy ezek a programok nem tökéletesen, tehát nem mint a zongora billentyűt leütött, hát azt nem tudod félreütni, hát azt igen. Max egyszerre kettőt ütsz meg. A programokban meg ugye tudsz egy picit a hangnemen változtatni, és hát itt ebben a dalban ez történik többször is.
0: Óriási, egy nagy piros pont és egy nagy taps. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a különleges sztorikat az ilyen dalok mögött, de jó, hogy megtaláltam ezt a videót, és hogy elmondtuk ezt.
1: Én is abszolút örülök ennek, mert tényleg olyan jó belelátni producerként is, meglátni, hogy hogyan alakulnak ki dalok, és lehet, hogy tényleg 10 BPM mennyit számít, és ez volt talán az egyik első olyan dala, amivel nagyon nagyot tudott menni, és lehet, hogyha ez lassabb és mélyebb, akkor nem ennyire boldog, nem vált ki ilyen reakciókat az emberekből, és az is egy tök érdekes tanulság, hogy nem kell tökéletesnek lenni a hangnemeknek se.
0: Abszolút,
1: akár.
0: Abszolút, ettől szexi ez a dal, ettől különleges, ez a szexepéje talán ennek a dalnak, menjünk is akkor bele.
1: Így igaz, akkor ahogy mondtuk, az elején jön Bounce-tól a Clouds, és hát elég sokat beszéltünk róla, úgyhogy most már nem kell. Ez a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show. Let's go! Yeah, yeah.

0: egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, mindig ilyenkor keddenként két teljes órában. Szevasz, Jauri, még egyszer.
1: Hello, Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma Jauri után, 11 és éjfél között. Egy üzenet, nagyon tetszik. Sziasztok, pont lecsót főzünk Cvak barátommal. Köszi Meli a szuper zenéket, üzeni Jolly. Cvak, ő nem mondjuk egy német fiatalember. Jolly bizony lecsót eszik és mellette italozik.
1: Jaj, nekem nem esett le elsőre, de óriás.
0: Először nekem sem, csak második olvasatra. Hát mondom, ő nem egy létező személy, egy élő személy, hanem egy ital. Hát kedves Jolly, érez nagyon jól magad, és örülünk, hogy mi vagyunk a vacsora mellé a társaid. Mi érkezik most, Jauri?
1: Így igaz, jó szórakozás neked is, meg mindenki másnak is. Egy kifejezetten boldog, szórakoztató dal jön a Rudimentaltól, a Waiting All Night. Hát mondjuk az, hogy boldog zene, az nem biztos, hogy igaz, főleg aki látta a videóklipjét, de nekem mégis egy csomószor, aminek ilyen dallama van, hiába a szöveg, vagy hiába egy videóklip, nekem boldogság.
0: Abszolút, például, van egy boldogság érzet ebben a dalban, abszolút egyetértek.
1: Igen, és valahogy nekem ilyen tök érdekes a Tom Odell-től az Another Love, és ugye az is egy, uh-huh. egy nem boldog dal, de ilyen a Marshmallow Happier is, ami szintén egy szakításról szól, meg ilyenek. Na mindegy, ne szaporítsuk tovább a szót, hogyha minden igaz. Rudimental, Waiting All Night, itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: Kedden este nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Aloha Jauri, ez egy SMS, fáradt vagyok, sok a melón, de olyan jól esik a zenéd a kádban, fürdés közben hallgatlak. Puszi, jó munkát nektek, ha nektek jó, akkor nekünk is az lesz. Ildi.
1: Ennyi, köszönjük szépen, jó fürdős kézés. Igen, egyébként egy jó forró kádat, azt most én is tolnék, de majd szerintem itt a rádiózás után. Igen. Amik a Geri itt a Christopherrel
0: még...
1: az baj lenne. Amúgy...
0: pedig egy jacuzziból milyen jó World is Mine tudnánk csinálni valamikor.
1: Igen, igen.
0: Szólunk, támogatom. Hát ha megoldja. Mi lesz nálunk 10-től?
1: Nagyjából hasonló lesz a recept, mint egyébként hetek óta, hónapok óta. Mindig így egy picit ilyen lightosabban kezdünk, aztán az óra második felére meg keményen belehúzunk. Úgyhogy gyertek vissza egy rövid szünet és jövünk.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is full élőben, mellettem még mindig Jauri elemez játszott. Na, szevasz Jauri!
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek!
0: Tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk a YouTube-on és az applikációnkban, SMS és Viber számunk 0623111111, és hát ne felejtjétek, Jauri után 11 és éjfél között Christopherrel várom majd titeket, úgyhogy menjünk tovább!
1: Gordóval és tőle a Loco Locoval folytatjuk így kedd estén a World Is My Radio Show-t. Let's go!

0: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Gyauri! Gyauri!

0: David Guetta és Hugh Girl egyesítették az erőiket, ez volt a Shine a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt veletem Jaurie élőben a lemezjátszói mögött, és hát Hugh Girlnek most ezen a hétvégén lesz egy daytime buli a Budapesten.
1: Így igaz, ráadásul pénteken, és pont itt a Gerivel fejtegettük, hogy hogy kell ejteni a nevét, és több interjúban elmondta, hogy egyébként Hüzsel, mert hogy ugye ő francia, de sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Hugh Girl, mert azt a világon, főleg ahol angolul beszélnek, az sokkal inkább megjegyzik az emberek, kicsit úgy, mint ahogy a Szoboszlai Dominik Szoboszlájként hivatkozik magára, mert a világon az sokkal egyszerűbb kimondani a Szoboszláj, mint az, hogy Szoboszlai.
0: Pontosan. Én több amerikai rádióban hallgattam, meg néztem meg vele direkt interjúkat, és ott is nagyjából ezen lamentáltak, hogy Hugh Girl, mert az sokkal egyszerűbb az amerikai piacon például. Sziasztok, most sem csalódtam bennetek, szép estét, puszi nektek, üzeni nekünk Viberen, Andi. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Ez egy velős üzenet volt, de a lényeg benne van, úgyhogy tényleg köszönjük.
0: Andi, nagyon szeretünk 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Ti pedig nagyon fogjátok szeretni a következő dalt.
1: Így igaz, és neki a neve az egyáltalán nem nehéz kimondani. Animáról van szó, és tőle jön a Bad Angel itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Yeah.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben. Szóltunk már a műsor legelején, hogy tele lesz a mai adás olyan zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol, egyetlen más rádióban, egyetlen más műsorban sem. Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt az az iménti dal?
1: Ez Dan Beyer és a Love Within volt. Hát és amúgy a egész prikantériája, hogy a következő dal is Eden Beyertől lesz, de az majd egy Armin van Buurennel közös szerzemény.
0: Rengeteg az üzenet, most ültem be az autóba, de jó ez a tempó, írja Móni.
1: Na igen, igen, igen. Remélem a kocsiban is megfelelő a sebesség, nem túl sok, de azért ilyen haladós, mert a következő dalok is tényleg egyre csak gyorsabbak lesznek, és egyre haladósabbak.
0: Sziasztok, Jauri, szuper vibe-od van, nagyon jó ilyen hangulatban kezdeni az éjszakás műszakot. Köszönjük, Puszi, Pacsi, a Rádió 1 csapatnak. Andrada az aláírás.
1: Na hát akkor kitartás nektek is, meg mindenkinek másnak is, aki velünk dolgozik. Nem cserélnék, mert én végzek egy 22 perc múlva.
0: Így van. Szép estét! Ne, szeretem, ha valaki őszinte, ez tök jó. Szép estét, Geri! Van még idő megkérdezni Jaurit, hogy otthon milyen zenéket hallgat, és hogy régi zenéi megvannak-e, és néha előveszi-e őket, hogy meghallgassa azokat, és Puszi Zsuzsa az 52 éves World Is My Radio Show rajongó.
1: De jó. Egyébként pont itt az adásban, csak adáson kívül beszéltünk a Gerivel arról, hogy én miket hallgatok otthon. Eléggé sok mindent. Nagyon szeretem, amit mondjuk az első órában többet játszottam, Adriaticot, de én szeretem az ilyen kicsit ilyen properrebb, tehát az ilyen igazi technósabb dolgokat, mondjuk ilyen most ilyen hard groove-nak hívja azt a fiatalság, de ez az ilyen 140 BPM környéki tényleg ilyen igazi techno feeling, de szeretem azt is hallgatni néha, amit játszok a bulikban, mert mondjuk inspirálódok, edzés alatt például csak és kizárólag olyan zenét szoktam hallgatni. A régi zenéket meg nem szoktam hallgatni, megmondom őszintén. Se a sajátot, se a régieket. Igen, egyébként okay. Jó kérdés.
0: Nagyon szeretjük a kérdéseiteket. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Igen, és ahogy mondtam, Eden Beyer és Armin van Buuren közösével, a No Mercy-vel itt a World Is My Radio Show-ban. DJ.

0: Egy norvég trió volt ez, a Bausa és a Magnetic a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Jauri, ezt tartogattam a legvégére. Hát egy nagy taps ezért az elmúlt két óráért. Zseni volt, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett, meg azt is, hogy ennyien írtatok ma éjszaka, vagy ma este is. Úgyhogy további jó szórakozás mindenkinek majd a Krisztoferékkel.
0: Így van, mi pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet, hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: És maradjatok, nem állunk le, nincs reklám, jön már is Krisztofer.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, így van, befutott az év producere Christopher, tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
2: Hello, hello, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek egy újdonságával, a Bamboléjó, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: híradókat, sőt, új zenei stílusokat is. Az év producere Christopher a lemezjátszói mögött. Egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás. Ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik, Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás lett, nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió 1, World is my radio show. Let's go!

0: Mekkora rádiós dancslágert gurítottak nekünk medúzáé 2026-ban, és ez volt a Don't Wanna Go Home. A rádió egyen a Third Is Mine rádió showban, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemült dolgok, amiket csinál, ugye több projektbe is, zseniális. És az, hogy annak idején ugye volt egy ilyen kis zöld valami a feje tetején, hát zseniális, úgyhogy én nekem nagyon nagy kedvencem évek óta, és ez a dal, ez egy abszolút szerintem égköve az elektronikus zenei iparnak. Méghozzá La La Land és Medusa remixében hozom ezt most nektek itt. Hát, gyerekek, magáért beszél a dal. Rádió egy World Is My Radio Show. Let's go!

0: A gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az év producere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenéd jön.
1: Így van, méghozzá Bajanának az utóhatására jött létre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

Camelfett egyik legfrissebb megjelenése, So Good, a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en keddeste. Hát remélem jó leső érzés volt meghallgatni ma is a műsort, tudtok belőle repetázni a weboldalunkon és az applikációnkban a Mixek fülben, úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszak mellé is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és a világ egyik vezető, holland DJ-je után, Tiesto után, a világ másik vezető, holland DJ-je, Martin Garrix érkezik. Hát a hollandok nagyon-nagyon benne vannak, nagyon ott vannak a sűrűjében, és támogatják is egymást egyébként így a szakmán belül. A DJ-k producerek, Martin Garrix jelenleg a DJ meg top 100 listán a második helyen áll. Már javában zajlik a 2026-os szavazás is, úgyhogy hát lehet, hogy nem sokára átformálódik a top 10. Butterflies, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyik az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon, a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világ körüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clanker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek, a nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert hogy annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: tovább.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogy ha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon, a feleségéről szól a Fever Dream.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt Psy-tól, hát az ott azért sok dalnak összejött ez már. Na, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd. Csink-csink! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi